0: a Rádió Andrét. Rádió Andrét.
1: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény.

Szadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontott.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a Harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárca vezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A Balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csordás csütörtök reggel 6 óra múlt 4 perccel május 7-én. Sima léba volt ez a szerda, nem? De, és már itt a folytatás. Köszöntjük a névnaposokat, és megünnepeljük a szülinaposokat. Aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mert van benne minden. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: I'm a fireball. Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrics reggel 6 óra múlt 12 perccel május 7-én. Kezdjük meg a reggelünket a kávé mellé. Időjárás előrejelzés dukár, és szükség is van rá, mert hogy továbbra is sárga figyelmeztetés van zivatarra. Tegnap este, ahogy tegnap reggel mondottuk, volt meg is érkezett a csapadék, és elég sokáig vendégeskedett nálunk, még valamikor hajnalban is, amikor felébredtem esett, és hasonlóan történik majd ma is, annyi különbséggel, hogy ma már napközben is hullhat csapadék az égből, egészen 9 órától jelzik már nekünk, úgyhogy egy esernyőt mindenféleképpen pakoljon be a tatyójába és vigyen magával bárhová is készül, emellé pedig egy jó kis füllet, 20 fok lesz. Már most olyan párásként a levegő, minden ragad, de hát ez már csak ilyen, és még ilyenebb lesz, ho-ho. De még mennyire. Aztán tart a pollen szezon tavaszi csúcsidőszaka, nyír, tölgy, dió, eperfafélék, pázsitfűfélék, fenyőfélék, vadgesztenye, minden is játszik most már tényleg, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Mindemellé, mondjuk az egy jó hír lehet, hogy nem várható fronthatás, de melegebb, labilisabb, nedvesebb levegő érkezik fölénk, ezért a melegfrontra érzékenyeknél továbbra is előfordulhat migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, mellkasi és gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság szintúgy, úgyhogy ma ilyen felemás időnk lesz, erre készüljön divat tippünk, tavaszi öltözet esernyővel. Azt ne felejtse otthon. És akkor lássuk a világot, Tour de Hongrie, a világ szeme Szekszárdon. Mert hogy a Tour de Hongrie előkészületeiről, lezárásokról, parkolásról és fontosabb tudnivalókról tartottak tegnap sajtótájékoztatót Szekszárdon. Az elején Eisenkrammer Károly, a verseny főszervezője videóhívásban tájékoztatott bennünket a verseny részleteiről, majd pedig dr. Varga András, a városigazgatási és rendészeti osztály vezetője ismertette részletesen, hogy milyen útlezárások várhatóak a Tour de Hongrie napján, illetve hogy hol lehet majd parkolni, és erről beszámol most nekünk is.
1: Gyakorlatilag ugye 15-én lesz maga a verseny, előtte 14-én kezdődnek a lezárások, ugye a este 8 órától a Mészáros Lázár utcában, Szent István tér és a Balcsi Zsilinszki sétány közötti szakaszon. Másnap 5 óra 30-tól, tehát reggel 17:30-tól a Szent István tér és a Hunyadi utca lezárása történik meg, illetve 9 órától pedig a kapcsolódó utcák, Holub utca, Csokonai utca, Mikes utca lezárására kerül sor. 10 órától ezt követi a Széchenyi utcának, a Szent László utca és a Szent István tér közötti szakaszának a lezárása. 48 órával korábban már kihelyezésre kerülnek megállni tilos táblák azokra az útszakaszokra, parkolókra, ahol majd a verseny napján ugye tilos lesz a megállás, a várakozás. Itt kérjük majd a járművezetőket, hogy ezt mindenképpen vegyék figyelembe, mert aki ebbe az időszakban, tehát aki elkészült táblán jelzett időszakban ott várakozik, annak az autó elszállításra fognak kerülni. Kapcsolódó forgalmi rendváltozásnak lehet tekinteni azt, hogy az Aranyás utca és a Aranyás utcának jelenleg egyirányú szakasza, illetve a Toldi utca jelenleg egyirányú szakasza kétirányosításra kerül aznap. Így gyakorlatilag a Toldi utcából a kibe közlekedés az lehetővé válik. Illetve annyi változás van ez a félhatos lezáráshoz képest Hunyadi utcában, ugye a kapcsolódó parkolók a Hunyadi utca északi oldalán lévő parkoló területekről 9 óráig lehetőség lesz majd elhagyni a parkolókat. Így gyakorlatilag a iskolába, munkába járás biztosított lesz a járművezetők részére. A tömegközlekedés is érinti ugye gyakorlatilag ez a korlátozás. Ugye elsősorban ugye hát a Szent István tér Hunyadi utca lezárása miatt ugye azon a tengelyen lévő buszmegállók nem lesznek használhatók már reggel, tehát 17:30-tól, és a Széchenyi utcai szakaszon lévő buszmegállók pedig a lezárás miatt 10 órától nem, tehát ez a posta előtti buszmegálló, illetve a nyomdánál lévő buszmegálló pár. Ebben az időszakban a helyi járatok a Bezérid utcán keresztül fognak közlekedni.
0: Köszönjük dr. Varga Andrásnak, hogy beszámolt mindenről. Hogyha nagyon tömény lett volna, és esetleg lemaradt volna, akkor az antrit.hu-n található cikket ajánlom figyelmébe, ott visszahallgathatja ezt a riportot, illetve olvasgathat további érdekességeket. Úgyhogy igen, Tour de Hongrie jön majd Szekszárdra, csomó lezárás lesz. Hát a türelmet kérnek egyértelműen, és nagyon-nagyon gyorsan, csak egy picike, mert hogy szerda este dölt el, hogy ki lesz az Arsenal ellenfele a budapesti bajnokok ligája döntőjében, és a Paris Saint-Germain lesz, miután 1-1-es döntetlenre zárt a Bayern München ellenében, úgyhogy Arsenal PSG bajnokok ligája döntőt lehet majd nézni itt Budapesten. Na hát ennyit nagyjából a világról, nagyon gyorsan kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Na hát 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és boldogságos névnapot ma Gizellának. Na lássuk, a Gizella vitatott eredetű női név az ófelnémet Gizál zálog biztosíték, illetve az ótörök Güzel Gizal szépséges szóból származtatják, így vagy úgy, boldog névnapot, ahogyan Bendegúznak, Dalmának, Domiciánnak, Domitillának, Germánnak, Gizának, Késának, Napóleonnak és Szaniszlónak szintén zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk az ünneplésünket a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk!
1: A Mokifenszei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 7:30 egyetlen egy perccel ez az Antrit reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát május 7-e születei, például Berzsenyi Dániel, magyar költő, hogyha már így az érettségi hetében járunk, akkor hétfőn lett volna aktuális a magyar érettségivel kapcsolatban. Na de menjünk tovább, mert hogy Pjotr Iljics Csajkovszki orosz zeneszerző szintén a mai nap születte, ma ünnepelhet Kovács István Jászai Mari díjas magyar színész, Hegedűs D. Géza Kossuth díjas magyar színész, kiváló művész, a Nemzet színésze, és Béres Alexandra magyar fitness szakértő szintén, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, és nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk majd ajándék gyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
9: Ez az Antrit reggel.

0: csodás csütörtök reggelt, 6.41-kor május 7-én, ez az Antrics reggel, és csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1911-ben e napon Hamburgban megnyílt a régi Elba alagút, az északi parton álló patinazöld tetejű fogadóépület Hamburg város egyik jelképe, a földfelszín alatt 24 méterrel és a folyómeder alatt 3 méterrel két egymással párhuzamos alagút fut, tetejük az Elba átlagos dagály idei vízszintje alatt 12 méteres mélységben fekszik. Na, ezt is megtanultuk. 1950-ben alapon megnyitották a Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret. 1952-ben Dammer elsőként publikálta a modern számítógépek alapját jelentő integrált áramkörök koncepcióját, amit nem fogok elmagyarázni, mert én sem értem. 2015-ben pedig a magyar nyelvű Wikipédia szócikkeinek száma elérte és meghaladta a 300 ezret. Azért az nem kevés szócik. Na hát nagyjából ennyi, horoszkóppal folytatjuk, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrics reggel, a

0: Ez az Antrics reggel, és 11 perc múlva 7 óra lesz, hogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A bika mai napja a hivatására...
1: Na hát.
0: Elnézést. A bika mai napja a hivatására és a nyilvános szerepléseire irányítja a fényt. Egy váratlan szakmai felkérés vagy egy kreatív ötlet révén elismerést arathat. Pénzügyekben maradjon nyitott az újításokra, de a döntéseiben őrizze meg az önre jellemző józanságot. Az ikreket a szellemi kalandok és a tanulás vágya hajtja. Egy online kurzus vagy egy inspiráló cikk teljesen új irányt szabhat a tavaszi terveinek. A szerelemben a szellemi összhang most mindennél fontosabb. Keressen olyan közös programot, ami intellektuálisan is feltölti mindkettejüket. A ráknak a mai nap mélyebb, transformatív energiákat hoz. Karrierében egy lezáruló projekt helyet ad valami egészen újnak. Pénzügyi téren egy közös befektetés, vagy hitelügyében váratlan, de kedvező fordulat állhat be. A magánéletében pedig az érzelmi őszinteség felszabadító ereje segít túllépni egy régi gáton. Az oroszlánnál a partnerség kerül a fókuszba, a vízöntő hold a szemközti jegyben jár, ami izgalmas találkozásokat és új szövetségeket ígér. A szerelemben a romantika helyett most a bajtársiasság és az egyenrangúság dominál, értékelje a társát azért az egyedi emberért, aki ő valójában. A szűznek a napi rutinja és a hatékonysága kap egy modern csavart. Karrierjében egy digitális eszköz vagy egy új munkamódszer bevezetése látványos javulást hozhat. A pénzügyekben legyen praktikus, de ne féljen kipróbálni egy új applikációt a költségei követésére. Az egészségében pedig a reformok ideje van. A mérleg mai napja a kreativitásról és az örömről szól. Engedje szabadjára a fantáziáját egy hobbi vagy egy stílusos projekt kapcsán. A szerelemben a flört és a játékosság veszi át az irányítást. Ha egyedül van, egy szokatlan helyszínen érheti a villámcsapásszerű vonzalom. Így készüljön tehát, volt egy telefonunk. Letette, mert nem tudom, mi történt. Hívjon vissza, mert hogy zenélünk, aztán pedig a Skorpióval folytatjuk.
2: Ez az Antrics reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: ez az Antrics reggel, május 7-én nagyon gyorsan folytassuk a horoszkópot, de mielőtt ezt megtennénk, fontos, hogy az imént ugye mondtam, hogy valaki telefonált, közben Vari már megérkezett és felvette. A Karlocsai MOL töltőállomásról hívtak bennünket, hogy Pirisi Zoltán ott hagyta minden értékét, vezetői engedélyét, pénztárcáját, mindenét, kulcsát, úgyhogy hát menjen vissza érte. Ezt üzenik Kalocsáról. És akkor folytassuk. A Skorpiónak az otthona és a belső békéjek a prioritás, de ne a hagyományos módon. Lehet, hogy egy otthoni iroda kialakítása vagy a családi dinamika modernizálása foglalkoztatja. Pénzügyekben az ingatlanpiaci hírek fontosak lehetnek. A nyilas mája a kommunikációról és a váratlan hírekről szól. Karrierében egy gyors döntés vagy egy frappáns válasz most sokat érhet. Pénzügyi téren egy rövid utazás vagy tárgyalás hozhat eredményt. A bak elméje az értékei és a pénzügyei körül forog, de most érdemes kicsit kibújni a dobozból. Karrierjében egy nem szokványos bevételi forrás lehetősége merülhet fel, ne féljen az alternatív megoldásoktól. Sugárzik a vízöntőből az eredetiség és a függetlenség. Használja ezt az energiát arra, hogy újra kezdjen valamit, amit eddig halogatott. A szerelemben most ön diktálja a tempót, és a titokzatossága rendkívül vonzó lesz. Szüksége lesz a halaknak egy kis csendes visszavonulásra, hogy a megérzéseire figyelhessen. A karrierrel kapcsolatban egy titkos inspiráció vagy egy belső sugallat segítheti a döntésben. A pénzügyekben pedig legyen óvatos, ne kapkodjon el semmit. A kosnak a társasági élete és a baráti kapcsolatai kerülnek előtérbe. Munkájában egy csapatmunka során lehet a szikra, aki tovább lendíti a folyamatokat. A szerelemben pedig a szabadság és a bízalom kerül majd előtérbe. No hát így készüljön már a jó szerencséd, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali, ide a mikrofon elé is, és a napi adós tagjai, akiknél arról érdeklődünk ma, hogy van-e olyan film, sorozat, könyv, vagy akármi, ami kihozta őket a sodrukból, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, előbb jöjjenek a hírek, tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megalakul az új országgyűlés szombaton. Budapest továbbra is a lakásépítések központja. Az USA átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szorosban indított műveletet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján, titkos szavazással a frakcióvezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Sólyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt listavezetőjét az új kormány megalakításával. Orbán Balázs 8 év után távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöki posztjáról. A továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ezt szerdán közölte a Facebookon. Hangsúlyozta, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években, mára azonban komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban. Orbán Balázs posztjában méltatta Koltai András volt és Deli Gergely jelenlegi rektort, akikkel együtt dolgozott. 2025 első negyedévéhez képest 64%-kal nőtt a kiadott lakásépítési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján épülő lakások száma, derül ki a KSH friss adataiból. Összesen 9291 lakásra adtak ki engedélyt az első negyedévben, ami több éves csúcsnak számít. Utoljára 2022-ben volt ennél magasabb érték. A jelentős emelkedés hátterében a piaci szereplők szerint az otthonstart államilag támogatott lakáshitel 2025 őszi bevezetése is állhat, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztési projektek felfutása. A fővárosban az új projektek több mint fele a 9. kerületben valósulhat meg, míg a 13. kerület 777 lakással szintén kiemelt szereplő. A megyei jogú városokban 92, a kisebb városokban 80, a községekben pedig 99%-os növekedést mértek az engedélyezésekben. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormúzi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehérház sajtótájékoztatóján többik között arról beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10 a kialakult helyzettel összefüggésben vesztették életüket.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
5: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, május 7-én 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk a Vali. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsor elemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arra keresjük a választ, hogy van-e olyan film, sorozat, könyv vagy bármi, ami kihozta őket a sodrukból. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: No.
1: Ez az Antri reggel, 7 óra 12-kor május 7-én csütörtökön, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsor elemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arra keresünk a választ, hogy van-e olyan film, sorozat, könyv, vagy bármi ilyesmi, ami kihozta őket a sodrukból valaha is. Van itt, tehát tegnap voltál mozi.
2: De a film jó volt. Nem, kicsit elhúzták. 2 órás volt majdnem a film, és így voltak benne részek, amikor így most hány óra van, még mennyi idő van vissza, aha, és az már úgy nem jó, hogy az ember nézi az időt. Aztán utána lement ez a kicsit unalmasabb, egy-egy hangúbb rész, és akkor utána kicsit felpörgött, és így elment. De
1: egy kis időhúzás volt, egy kis helykitöltő.
2: Igen.
1: Hát az se jó, azon is felhúzhatja magát az ember.
2: Igen, de most én közben gondolkodok majd, amíg válaszolnak a napi ötös tagjai. Volt egyébként olyan valami, amitől én, neked biztos, hogy volt, abban biztos vagyok, én meg majd még gondolkozom.
1: Jó, akkor kezdjük is Évivel.
2: Évi a könyvek megszállottja, nagyon szeret olvasni.
1: Na, hallgassuk akkor.
3: Hát most ami így legmarkánsabban eszembe jut, az a Trónok harca, és nem is a sorozat miatt vagyok dühös, hanem az íróra vagyok dühös, hogy nem volt képes befejezni a könyvét, mert hogy így a siker, amit az így elvitte, amit a Trónok harca sikere hozott, és akkor már így, hát nem tudom, elfogyott a lendület, meg másra koncentrált, elkezdte élvezni túlzottan az életet, és akkor így az lehet, hogy így a kreativitást is kiölte belőle, vagy egyáltalán így már annyira nem foglalkozott vele, nem érdekelte, és akkor végül az HBO ugye valamilyen befejezést így kreált a sorozatnak, de hát ezzel nem mondok szerintem semmi újat, aki látta a Trónok harcát, az összes szériát, meg epizódot, mindannyian nagyon csalódottak voltunk, akik ezt is követtük, de hát jó van, valamilyen befejezése lett. Azért olyan sokáig nem foglalkoztatott a dolog, tehát az túlzás lenne, hogy én most dühös lettem. Egy kicsit csalódott voltam, hogy így, de mondjuk megszokhattuk a hosszan elhúzódó sorozatoknál, hogy aztán a végén így nem tudom, egy órában így lezárnak, akkor minden szállat így elvarnak, ami hát olyan hiányérzete van az embernek.
1: Na, Trónok harca.
2: Én nem láttam.
1: A 6. évadig láttam, az 5. nem tudom, aztán elvesztett, de arra emlékszem, hogy hatalmas felháborodás volt a záró évad utolsó néhány részek körül, és petíciók indultak, hogy csinálják újra, mert ez így vállalhatatlan.
2: Talán az tényleg, amit mond Évi is, az dühíti fel az embert, hogy várjad, hogy valami befejezés, és így snitt, és elvágyik, és ennyi, valahogy, és nincs tovább.
1: Valahogy a sorozatoknál van ez, hogy a záró évadot egyszerűen valahogy nem találják nem. el. Vagy idő után próbálják meg lezet, húzzák, ugye, hogy még új évad, még több pénz, még több bört lehúzni, és akkor lesz egy ilyen meh a befejező évad, vagy pedig túl korán.
2: Vagy pedig lezárják is olyan lóg a levegőben valami, marad még valami az emberben.
1: Egyébként ugye George R. R. Martin a Trónok harca szerzője, és azt nem tudom pontosan most hány könyv, hány év alatt írta meg azt a nem tudom hány könyve, de hogy volt állítólag egy beszélgetés Stephen King-el, aki meg ugye évente 2 kidob a piacra, és nem értett a Martin, hogy ez hogy létezik. Stephen King meg évente 2, vagy sőt 3 könyvet is megír. No, köszönjük Évinek, a Trónok harca szerintem előkerül majd még a napi ötöstökéjétől, de most folytatjuk Katával.
2: Kata újdonsült anyuka, és minden idejét a kis gyerkőce köti le.
4: Igen, pont most kijött az HBO Max-en a From, a Kiút nevű sorozat 4. évada, és én becsületesen végignéztem már az első 3 évadot, és ezt a 4. is elkezdtem nézni, és még mindig csűrik csavarják, és még mindig nem értem, hogy mi történik pontosan, és ez engem rohadt üldegesít, hogy ha nem tudok valamit, hogy nem értem, hogy mi történik. Nagyjából vannak teóriáim, hogy mi lehet majd a sztori kimenetele, de annyira sok lehetőséget hagyott nekünk a rendező, meg az egész sztori olyan bonyász, hogy már egyszerűen az idegesít, hogy mikor lesz már ebből valami konkrét info, hogy ki a sárgaruhás ember, meg hogy akkor a Julie, meg a izé, tehát nagyon idegesít, meg valahol ez ilyen pozitív idegesség, mert úgy kíváncsian ideges vagyok, úgyhogy nem az az irgalmatlan felhúzás, de azért piszkálja a csőrömet, hogy jó lenne most már valami jobb infomorzsát dobna nekünk a szervező.
2: De akkor jó a rendező, hogy akkor ezek szerint így fenntartja az érdeklődést, nem a folyamatos érdeklődést.
1: Hát csak ezt is túl lehet tolni, ahogy halljuk.
2: Nem? Meg az ember lehet akkor egy ponton így azt mondja, jó, akkor nem érdekel tovább. Jó,
1: ha nem akarod elmondani, akkor nem mond. Akkor tartsd meg.
2: Akkor igen. Nem ismerem, nem is hallottam erről a sorozatot.
1: Nem kezdtem el én sem pont ezért, mert hogy azt mondják, hogy nagyon-nagyon el vagy nyújtva. No de, köszönjük Évinek és Katának, hárman vannak, még Norbival folytatjuk, majd előbb zenélünk, maradjon velünk.
0: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: Jó reggelt, 7.25-kor május 7-én a csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy volt-e már olyan film, sorozat vagy könyv, ami kihozta őket a sodrukból, és hát ugye a Trónok harca hangzott el, például meg ez a kiút sorozat, és akkor most folytassuk Norbival.
1: Norbi rengeteg mindennel foglalkozik, vállalkozása is van. Az egyik legnagyobb problémája, hogy minden is érdekli.
0: No, hallgassuk.
2: Hát egy film volt, ami ez a 6 részes HBO-n zajló film volt, a Csernobil, ami hát őszinte leszek, egy kicsit úgy megviselt, és nagy elképesztő volt a hangulata ennek a filmnek. Hát meg gyerekkoromnak ugye az egyik nagy-nagy filmsorozata a Twin Peaks című filmsorozat volt, az viselt meg ennyire. Egyébként én nem vagyok ilyen nagyon bátor srác, aki horrorfilmekre ül be, meg olyan filmekre, amik így megviselik. Szeretek egy kicsit nyugalmasabban kijönni akár a moziból, vagy egy film végén. Hát én engem ilyen szempontból én nem teszem ki magamat ilyennek. Még egyszer mondom, egy pár ezer volt már így az életemben.
1: Igen, a lelki nyugalom az fontos. Régebben én is, nekem is ment, és utána az ember még napokig pörög, meg éjszaka, hogy úristen, hogy lesz, mi lesz, mint lesz. És utána egy idő után már nem akarom ezt magamnak.
0: Egy film kapcsán.
1: Sorozat is. Vagy sorozat, hogy mi fog történni.
0: Ja, értem.
1: Vagy például könyvvel kapcsolatosan.
0: Érdekes, hogy Norbi most ezt a horror vonalat hozta föl, meg a Csernobilt, ami én gondolom is, én, hogy olyan módon húzta föl, hogy az ottani történések.
1: Igen, igen.
0: És a többi, mikor egyébként nagyon sok csúsztatás is van a sorozatban, állítólag, de az egy nagyon-nagyon jó.
1: Én nagyon régen láttam, úgyhogy nem nagyon emlékszem.
0: Hát amikor kijött, akkor láttam, még egyszer elkezdtem újra nézni. Aztán már akkor már bealudtam rajta, mert már tudtam, hogy mi van. No, de köszönjük Norbinak is, ketten vannak még, vagy folytatjuk, de fontos, hogy Kalocsáról érkezett telefonunk a MOL töltőállomásról, hogy Pilisi Zoltán ott hagyta mindenét, úgyhogy menjen vissza érte az ő érdekében.
1: Ha esetleg hallja.
0: Így van. Akkor. Úgyhogy menjen vissza a MOL töltőállomásra Kalocsára. Zenélünk, aztán pedig folytatjuk a napi ötöst, maradjon velünk.
3: Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: 8:30 is elmúlt már május 7-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy van-e, volt-e olyan film, sorozat, könyv, bármi, ami kihozta őket a sodrukból, vagy felhúzta őket, de irgalmatlanul, és akkor folytassuk is gyorsan Sasival.
1: Sasi szeret sokat beszélni, mindig azt gondolta, hogy neki van igaza, és amit mond, az úgy van, de az idő során rájött, hogy ez nem mindig igaz, ezért most már tud hallgatni, meghallgatni, és elfogadja más véleményét.
0: No, hallgassuk akkor őt.
2: Az az igazság, hogy nem, mert hogyha az első 10-15 perc nem köt le, én azonnal abba hagyom. Tehát nem hagyom meg azt a lehetőséget, hogy felidegesítsem magam rajta. Jobban mondva, múltkor egyszer beszélgettünk pont veled, volt egy magyar film, a Covid idején játszódott, hogy egy fiatalember egy szigetre kiköltözött egy házba tök egyedül, és hogy az ő életét mutatták be másfél-két órán keresztül, úgyhogy szépen lassan az emberek elkezdtek szállingozni a moziba, és a végén már alig maradtunk. Na, az így konkrétan felvitte bennem a pumpát, de nem is értem, hogy miért maradtam bent a moziba, miért nem álltam fel, valahogy tiszteletből gondoltam, hogy hát, ha majd a végén lesz valami csattanó. Szóval ez az egy film, de nem tudom megmondani, hogy mi volt a címe, de egyébként nem szoktam olyan filmet vagy sorozatot nézni, ami nem köt le az első 10-15 percben, tehát akkor ezt azonnal elkapcsolom.
0: Na de hogyha nem köt le az első 10-15 percben, akkor azon nem húzod föl magad? Hogy megint belekezdtem valamit, megint nem találtam, megint nem jó, nem? Simán feltudom.
1: Ez attól függ, az ember otthon van, akkor kikapcsolja, és akkor nem.
0: Na jó, de akkor is ott vagy, hogy kerestem ezt a valamit, ki tudja, hogy mennyi ideig, adtam neki egy esélyt, és nem jó. Keresek még egyet,
1: és nem tudom, mennyi,
0: és az sem.
1: És az sem.
0: Hát ezen nem húzod fel magad?
1: Én engem ezt nem tudom.
0: Ennyire nem. Temperament.
1: Jó, nem, te nagyon szereted a filmeket, meg te nagyon így ilyen vagy, de és akkor nyilván ezért te máshogyan nézed.
0: Jó, de most egy könyv is lehet.
1: Ja,
0: könyvekről most nem beszéltek annyira, de egy könyv is lehet, hogy csinálod, olvasod, akkor végén ott vagy, hogy most erre szántam rá 10 órát.
1: Lehet. De ez érdekes, nem lehetett, amit a Sasi mondta, hogy végülöd a filmet, és már így malmozol, és úristen. De azért végülöd, mert hát, ha lesz a végén valami. De szóval nem tudtuk meg, hogy most lett-e, vagy nem.
0: Nem lehet, mondta, hogy nem lett.
1: Ja, nem lett.
0: Na hát, ilyen is van. Én is voltam már olyan filmen, amiről legszívesebben kijöttem volna, de nem tettem meg, mert megtiszteltem az alkotókat.
1: Nem.
0: De mások megtették. No, folytassuk gyorsan Zsófival.
1: Zsófi nagy környezetbarát, nem meglepő, tehát, hogy szeret túrázni.
3: Nem, inkább regényben van most ugye jelenleg a Trónok harca, amit oké, hogy megfilmesítettek, de magát a regény nincs befejezve. És ez valami iszonytatóan bosszantó különben, hogy az ember tényleg így, amikor utolér egy ilyet, vagy mondjuk amikor elkezdek nézni egy sorozatot, és ugye az ember így gyorsan ledarálja, és utána meg nem jön ki a következő rész, vagy mondjuk elkaszálják a sorozatot, az. Tehát így konkrétan, hogy maga tartalma miatt ilyen most azért nem ugrik be, de ez, hogy nem fejezünk be valamit, ez nagyon...
1: Vannak egyébként Netflixen is egy-két évados sorozatok, és nem értem, hogy miért nem folytatódik. Mert tök jó a téma, és tök jó van felépítve, és így, de miért nincs folytatása? És nem is tervezik a folytatást is, de miért nem? Mikor végre találok egy jó sorozatot, és nem csinálják tovább.
0: Mert Netflix. Azért. Ott volt a Mindhunter, az FBI-os profilalkotós. Hogy alakult ki, hogy a sorozatgyilkosoknál, stb. 2 évada van. Zseniális. David Fincher, minden. És nincs.
1: Na, tehát ez tud bosszantani, hogy azt, hát, hogy annyira jó volt, és végre valami, ami leköt, értelmes, van témája, és nem folytatják.
0: Igen, az is van. Igen. Voltam a moziban, néztem meg az egyik kurzusfilmet, a 2006-os eseményekről, amit nem lehet kimondani a nevét, mert egy csúnya szó.
1: Igen.
0: Az a film az annyira bosszantott, hogy a végén már nevettem.
1: Az jó.
0: De ültünk benne a moziteremben talán 4-en.

0: 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
4: Ennyi volt a reklám.
5: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
6: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
7: Az M6-os autópályán továbbra is Bálteszék térségében felújítási munkák zajlanak a főváros felé vezető oldalon a 163-as és 162-es kilométer között. A leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől. A 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Bonyhád között kaszálnak mozgó tereléssel. A 123-as kilométertől a 160-as kilométerig útszűkületre kell számítani az aktuális munkaterületnél. Aztán Siolgárd előtt a 6-os főúton aszfaltoznak a 142-es és a 144-es kilométer között. Igen, és még kaszálnak is, mégpedig mondom, mindjárt felsőnek, kéty előtt, nem bocsánat, nem, ott elnézést, műszaki hibás jármű vesztek el 65-ös főúton, összekevertem a zöld szint, mert az is a kaszálásnak a jele, de ott egy műszaki hibás jármű tartja fel a forgalmat a 14-es kilométernél.
6: Kétynél?
7: Kétynél, igen.
6: Oké, köszi Vali. Ahogy említetted, a siolgárdi aszfaltozást, kicsit dugó ki is alakult, legalábbis a térkép szerint, úgyhogy arra készül, hogyha arra felé közlekedne. Ezen túl elméletileg viszont szabad a pálya, ugye érettségi szünet van még?
7: Hát ma csütörtök van. Hát igen, a gimnáziumokban, igen, szerintem egész héten.
6: Szóval, hogy elméletileg szabad a pálya itt a városon a belül, úgyhogy lehet menni, de nyilvánvalóan betartva a szabályokat. És hogyha rád bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74 444 444-en. Segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk.
4: Ez a Rádió Antrit.
8: Ez az Antrit reggel a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Csodás csütörtök reggelt, 3:48 is elmúlt már május 7-én, és hát akkor ez az időpont, amikor Vali megosztja velünk, hogy milyen időjárásban is lesz ma részünk.
1: Kicsit ma felfrissül a levegő, picit visszamegy a hőmérséklet, 20 fok körül lesz a maximum, záporos, zivataros lesz a csütörtök, be is van borulva rendesen egyébként, úgyhogy az esernyőt senki ne felejtse otthon, és azt írják, hogy ilyen zápor, zivatar környezetében azért megerősödhet a szél, még akár viharos széllökések is lehetnek, de marad a 20 fok, a borult idő, eső, zápor, meg ez a nagyon füllet kellemetlen. Már akinek, mert nekem nagyon kellemetlen füllet idő, meg jó. Egy ilyen párás.
0: Jó kis ragadós, igen. Ilyen... Oh. Na hát igen, erre készüljön meg arra, hogy tart a pollen szezon tavaszi csúcsidőszaka, emiatt a nyíl, a tölgy, a dió, az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollenjei bezavarhatnak a képbe, de hát gondolom én, hogy tudja ezt már, és megtette a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia szerint nem várható a fronthatás, de meleg, labilisabb, nedvesebb levegő érkezik fölénk. A melegfrontra érzékenyeknél továbbra is előfordulhat migréles fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, mellkasi és gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság szintén. Hát, hogyha lesz egy kicsikét napos időszak, vagy naposabb időszak, nem nagyon, de ha véletlenül úgy alakul, akkor majd egy kicsit fellélegezhetünk. De hát igen, az eső az egy kicsit így kedvünket is szegheti akár.
1: De egyáltalán nagyon nagy szükség van a földeknek, igen, meg hát a növényeknek, mert hogy szárazság van. Ez nem volt túl nagy mennyiség, szerintem így láthatóan is, mert az ember megnézi így a fák tövében, még mindig száraz a föld.
0: Na hát, ha majd akkor ma érkezik, úgyhogy erre készüljön, esernyőt vigyen magával, emellett pedig egy tavaszi öltözék bőven elég, mert az a 20 fok azért az nem lesz hűvös, pláne ebben a fülletpárás légkörben, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatos

0: 4 perc múlva 8 óra lesz május 7-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzünk egy picikét. A napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy volt-e vagy van-e olyan film, sorozat, könyv vagy bármi, ami felbosszantotta őket, de irgalmatlanul.
1: Trónokharca azért kétszer is szóba került. Én nem láttam, meg nem is tudom a sztorit, tehát fogalmam sincs, hogy miről szól.
0: Nem baj.
1: Nem baj, jobb is, jó, oké. Aztán Kata mondta, igen, hogy van egy sorozat, amit néz, és még mindig csűrik, csavarják, de hogy annyira kíváncsi, tehát fenntartja az érdeklődést a film, meg a rendező, hogy még néz tovább, és akkor valószínűleg így tudnak még több évadot gyártani.
0: Persze.
1: Abban a sorozatból.
0: Igen.
1: Neked volt ilyen, David?
0: Nem mondtam.
1: Ja, az a magyar.
0: Azt nem lehet mondani, nem szabad kimondani a címét, de igen, gondolom tudja, hogy miről van szó, hogy te is tudod, hogy miről van szó. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és hát a példaképek témájával folytatjuk, mert hogy régen a példaképek sportolók voltak, zenészek, tanárok,
1: tudósok,
0: ma meg igazából egy TikTok influencer is lehet példakép. Már sokat gyára érintjük ezt a TikTokot a héten, de hát egyszerűen beszélte a mindennapjainkat. Úgyhogy önnek volt-e példaképe? Mit gondol a példaképek szerepéről? Kellenek-e példaképek?
1: És akinek a hatására választotta mondjuk azt a hivatást, például, vagy szakmát?
0: Akár még az is lehet. Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Emberrablás gyanújával 5 embert vettek őrizetbe Vasban, képzéssel segítik az új képviselőket. Elérhetővé váltak a Pécsi reptérről a Lufthansa müncheni járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Emberrablás gyanújával vettek őrizetbe a rendőrök 5 embert Vasvár megyében, közölte a rendőrség a honlapján szerdán. A tájékoztatás szerint május 3-án egy nőt erőszakkal beültetett egy autóba több általa ismert személy, majd egy házba vitték, ahol fogva tartották, szabadon bocsátását pedig követeléseik teljesítésétől tették függővé. A sértett el tudott menekülni, és egy ismerősén keresztül kért segítséget. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az ügyben emberrablás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. A Lufthansa csatlakozik a márciusban indított Pécs-München menetrend szerinti járathoz, így egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között, jelentették be szerdán sajtótájékoztatón a Baranyai vármegye székhelyen. A Pécssel délről szomszédos kistelepülés Pogány közigazgatási területén működő, közepes méretű 50-100 személyes repülőgépek fogadására alkalmas repülőtéren idén március végén indult újra menetrend szerinti forgalom. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 euró európai desztináció, emellett világszerte több tucat más reptér vált elérhetővé egy átszállással, az utasokat a Lufthansán kívül 26 partner légitársaság szolgálja ki. A jegyek Pécsi indulással foglalhatók a Lufthansa hivatalos felületein és jegyértékesítő partnereinél. Pénteken lesz a Magyar Fagylalt napja, a kezdeményezéshez több mint 300 hely csatlakozott. A fagyimádóknak csak egy dologra kell figyelniük, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot vásároljanak, hiszen az 50%-os kedvezmény csak így érvényes. A kezdeményezés egyik legfontosabb újdonsága, hogy az esemény hivatalos védjegy oltalmat kapott. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Fagylalt napja elnevezést kizárólag ellenőrzött regisztrált partnerek használhatják, ami hosszú távon az egységes minőséget és a megbízhatóságot is erősíti.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
5: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
6: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, május 7-én, 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk továbbra is a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor a folytatásban a példaképekről beszélgetünk, mert hogy régen a példaképek sokszor sportolók, zenészek, tudósok voltak, ma meg hát ki tudja, hogy mi minősül annak. Ön mit gondol, volt-e példaképe? Kellenek a példaképek? Beszéljünk erről a 744-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel 4.9-kor május 7-én csütörtökön, és akkor beszéljünk a példaképekről, mert hát, hogy azért vannak, voltak.
1: De David Attenborough kapcsán merült fel, ugye, bennünk ez is, vagy is benned ez
0: holnap a ez 100
1: téma,
0: éves, ha minden igaz.
1: 100 éves, és hogy azon gondolkodtunk, hogy kezdtünk el beszélgetni, hogy biztos van olyan, aki mondjuk az ő hatására kezdett el mondjuk biológiát tanulni, vagy természettudományokat, vagy választotta ezt a hivatást, vagy szakmát, de azt gondolom, ez illik esetleg azokra is, akik mondjuk költők, vagy írók ihlették meg, és elkezdtek a saját tehetségüket is kibontakoztatni mondjuk ebben a témában. Vagy a zenészek is inspirálhatják az embert, hogy ragadjon egy gitárt, vagy kezdjen el zongorázni, vagy az énekesek. Tehát igazából az élet minden területéről találhatunk ilyet, ami inspirálhatja az embert.
0: Egy tanár.
1: Egy tanár, meg szerintem ők a legnagyobb motivációforrások, és ezért is vagyok néha szomorú, hogy milyen tanárok vannak ma az iskolában, hiszen ők mutatnak példát.
0: Uh-huh. Hát vannak azért jó tanárok.
1: Vannak, persze, vannak. Tehát nem általánosítok, vannak.
0: Na, de kell-e egyáltalán példakép?
1: Lehet, hogy most, hogy így beszélgetünk és gondolkodok rajta, szerintem ez felébreszt az emberben egy valamit, ami ott szunnyad benne, és ha mondjuk nem jönne a példakép, akkor nem jönne rá, hogy ő benne van egy ilyes fajta rész, ami kibontakozásra vár.
0: Neked volt példaképed? Gyerekként?
1: Nem. Nem.
0: Jó.
1: Nem.
0: Csalódtál már valakiben, akire korábban felnéztél?
1: Én nem rajongtam így senki.
0: Nem, azt kérdeztem, hogy rajongtál-e,
1: felnéztem. Nem. Nem, mert így nem is emlékszem, hogy majd lehet, hogy később eszembe fog jutni bárki olyan, akire felnéztem, és utána nem azt hozta. Most így hirtelen nem jut eszembe.
0: Van az a mondás, hogy ne találkozz a hőseiddel, mert akkor csalódsz. Mert a példakép, meg a kialakított kép, ugye akár egy íróról, költőről legyen szó, régebbi íróról, költőről, amit megtanulsz róla, az sokszor a valóságnak egy nagyon pici szelete. Azon kívül meg ki tudja, hogy egyébként milyen ember volt.
1: Ezt akartam, hogy lehet, hogy azt felejtjük el a példaképek kapcsán, hogy ők is emberek. És ők is hibáznak, és ők is esetleg követnek el olyan dolgokat, amire, hogy jaj, hát ő hogy követhet el ilyet, hiszen ő ez is az és az, de az ember azért így az évek múlásával rájön, hogy ő is csak emberből van.
0: Persze. Kivéve, hogyha ő a Terminátor.
1: Igen. Hogy akkor igen, hogy így felruházzuk a példaképeket olyan persze tulajdonságokkal, hogy ő tökéletes mondjuk.
0: Hát főleg most ebben a mai korban, amikor a közösségi média mindent leuralt, és oda azt raksz ki, amit ki akarsz rakni magadról, és egy olyan képet alakítasz ki, amilyet ki akarsz alakítani magadról, és azt látják az emberek, hogy te ilyennek mutatod magad. Valójában meg nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, de nagy eséllyel azért nem minden fedékig telj fel. És hát az a kérdés, hogy ez régen azért nem volt meg, hogy nem volt ennyire köztudatban talán. Most a közösségi médiával viszont nem tudom, minden sarkon találkozhatsz példaképpel.
1: Kérdés, hogy kinek mi a példakép, és hogy van-e mögötte tartalom, vagy olyan érték, amit mondjuk az ember megtalálhat önmagában, tehát amivel én tudok-e azonosulni azzal, amit mondjuk az influencer, vagy akit a közösségi médiában találok, azzal én tudok-e azonosulni, képviseli azt az értéket, amit én, mert mondjuk lehet, hogy egy tudós, vagy egy író, költő, nem tudom, felfedező, ben több olyan tulajdonság van, amivel én mondjuk együtt rezonálok.
0: Na hát ön mit gondol? Volt-e példaképek? Kellenek-e példaképek? Vagy esetleg a közösségi média teljesen tönkretette ezt a példakép, hát nem tudom, fogalmat? Úgyhogy beszéljünk erről a 744 444 444-en.
2: Ez az Antrics reggel. Rádió Antrics.

0: Ez az Antrics reggel, 3 perc múlva 8:30 lesz május 7-én csütörtökön. Beszéljünk tovább a példaképekről, mert hogy David Attenborough, ha minden jól sikerül, akkor holnap lesz 100 éves, és hát egy cikket olvastam róla tegnap, hogy összeszedték, hogy hát több százan biztosan miatta lettek tudósok.
1: Ó, de jó.
0: Mert hogy annyi filmet készített, és annyira meghatározó személye lett a nem is tudom, a világnak,
1: igen,
0: hogy,
1: igen.
0: Hogy ez így megmaradt. Viszont nem csak élő személyeket lehet példának venni.
1: Szuperhősök most azok jutottak
0: így
1: eszembe.
0: Ugyanezt akartam mondani, hogy például Superman.
1: Vagy hercegnő, amikor vagy a kislány hercegnő akar lenni.
0: Például. Igen. De mondjuk Superman, biztos vagyok benne, hogy minden második kisfiú biztos akart lenni. Mondjuk én inkább Batman.
1: Batman? Én nem is tudom, hogy melyik lennék. Majd végig gondolom. De focisták is.
0: Focisták.
1: Na, van egy telefonunk.
0: Jó reggelt, Rádió Antrit, élő adásban.
2: Jó reggelt, kívánok ismét.
1: Jó reggelt.
2: Tép jó reggelt. Csatlakoznék a kérdéshez.
1: Igen.
2: Annyit tennék hozzá, hogy teljesen egyetértek Vali ismét önnel, hogy kellenek példaképek. Annyit tennék hozzá, hogy ne görcsösen ragaszkodjunk, hogy már pedig én olyan akarok lenni, mint ő, mert az úgyse lehetséges. A másik pedig az, hogy a realitás talaján belül maradjunk. Tehát a más a fikció, mint egy Superman, ami az előbb elhangzott, és más egy való, mondjuk élő ember, vagy olyan is, ami valakinek a ismerőse, vagy akárki a példaképe, de tudjuk a hibáit is az embernek. Tehát ne csak egy oldalú legyen.
1: Igen.
0: Tehát az egész embert.
2: Azért mondom, hogy maradjunk a realitások talaján.
1: Igen, köszönjük szépen.
2: Ne emeljük emelvényre, mert úgyse tud olyan lenni, szuperhős lenni.
1: Igen.
2: Az ember az maradjon meg embernek.
1: Így van.
0: Ez egy jó mondás. Köszönjük szépen.
2: További
1: köszönjük.
2: Szép napot.
0: No, hát igen, nyilvánvalóan a realitás talaján marad. Mondjuk, hogyha szuperhősöket nézünk, akkor mondjuk olyan attitűdöket, vagy olyan elemeit az ő fiktív személyiségének, amelyek pozitívak, azokat ki tudjuk venni, és akkor mondjuk azt követni.
1: De mondjuk, hogy egy hercegnő is lehet mondjuk nagyon kitartó, bátor, tehát olyan tulajdonságokat tudnak mondjuk a gyerekek kivenni belőlük, amit mondjuk ők is tudnak kamatoztatni az életükben.
0: Érdekes lehet mondjuk a farsang ebből a szempontból, nem? Hogy minek öltözik be a gyerkőt.
1: De érdekes.
0: Én azt hiszem, hogy egyszer voltam pék.
1: Pék?
0: Igen. Mert sokat sütöttünk a mamával.
1: Én Csipke Rózsika voltam egyszer, de még alsó tagozatban.
0: Jó, ez még óvodában volt.
1: Tényleg óvodában. Pék.
0: Igen.
1: Lehet, hogy titkon pék szeretnél menni.
0: Lehetséges. Szerettem volna.
1: Vagy szerettél volna.
0: Igen. Na hát várjuk továbbra is a telefonokat, hogy volt-e önnek példaképek, kellenek-e példaképek, vagy pedig mennyiben hát, módosult a példakép fogalma a mai korban. Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám! Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
3: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 3:49 lesz egy percen belül, május 7-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és beszéljünk tovább a példaképekről, mert hogy David Attenborough, ha minden jól megy, holnap 100 éves lesz, és egy cikket olvastam arról, hogy sok száz tudóst indított el ő maga a pályán, mármint a jelenlétével, meg a munkásságával, és volt egy telefonunk, úgyhogy hallgassuk, hogy hogyan is vélekedik erről a kérdésről a hallgatónk.
1: Az én szuperhősöm az a nagymamám volt.
2: Igen.
1: Ő még a vőszoknyás nagymamák közé tartozott, és én nekem az annyira tetszett minden mozdulata, és az, ahogy engedte, hogy egy pici 2 literes Weilingba mosogathassak egy poharat, amikor ő mosogatta a családi csetrest, és ahogy megtanított kalácsot dagasztani.
2: Szerintem
1: ezek a dolgok, amikor az ember a családból tud szuperhőst választani magának, ennél szebb és belsőbb dolog nincs.
2: Ez így van.
0: Köszönjük, hogy megosztottál.
2: Köszönjük szépen, hogy elmondta.
1: Köszönöm szépen.
2: Legyen szép napja.
0: Minden jót.
2: Viszont hallásra.
0: Na hát köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk. Igen, nyilvánvalóan, hogyha a családon belül.
2: Hát meg, hogyha húsvér embereket választunk, ugye, főleg a családból, hogy ugye végigkövetjük a sorsukat, végigkövetjük az életüket, és látjuk, hogy mi mennek keresztül, és mondjuk abból veszünk példát, vagy erőt, hogy ő végigcsinálta. Mennyire más, mint mondjuk egy influencer a közösségi médiában? Tehát óriási a különbség a kettő között.
0: Én azt gondolom egyébként erről, hogy példakép úgy lehet érdemes példaképet választani, hogy nem egyet.
2: Hát, hogy mindenki valami másban inspirál engem.
0: Így van. Tehát, hogy összeszelegetni minden onnan, mindenkiből, úgymond, azt, ami számomra szimpatikus, vagy amivel egyet tudok érteni, vagy ami előre visz.
2: Ami előre visz, és ami felébrez bennem valamit, ami után segít az én saját utamon.
0: Na most gondolj bele abba, hogy hány száz, vagy ezer, vagy százezer gyerkőc kezdett el mondjuk focizni azért, mert látta Cristiano Ronaldot, vagy Messit, vagy Ronaldinho-t, és akkor belegondolunk abba, hogy honnan jöttek ezek az emberek, hogy az utcán rúgták, nem is a bőrt, hanem a műanyag flakonnal fociztak, és akkor hány gyerek érezte sajátjának azt az utat, vagy elérhetőnek azt az utat, akik szintén az utcán rúgdalták azokat a műanyag flakonokat.
2: Tudtak azonosulni azzal, és elindította őket. De az sem feltétlenül biztos, hogy mondjuk nagy focisták lettek belőlük, de mégis valami pluszt adott az életükhöz.
0: Persze.
2: És azáltal lehet, hogy egy teljesen más utat választottak, mint amire
0: benne eredetileg van, de akkor is elindított bennük valamit. És lehet, hogy az a lényeg, nem? Hogy valamit
2: mit felébresszen bennünk valami kis szikre.
0: Igen, meg hogy reményt is adnak is. A példaképek.
2: Igen, hogy főleg ahogy mondtad is, hogy ugye szegényebb országokból ugye ez a kiemelkedés lehetősége, igen, hogy én kiemelkedhetek innen, én elmehetek innen, hogyha egy kicsit törődök magammal, foglalkozok magammal, de ugyanez vonatkozik mondjuk a tanulásban, hogy valakit az is, hogy most én tanulni akarok, igen, én jó akarok lenni, és ha már tanulok, akkor meg kiemelkedhetek abból a környezetből, és teljesen más utat választhatok, mint mondjuk a környezetem.
0: Így van. Úgyhogy szerintem ez fontos. Mm-hmm. És ezt mondjuk megtalálhatjuk most, annyit szíttuk szerencsétlen TikTokot, meg influencereket, de egy influencerben is, hogyha reprezentálva érzem mondjuk magam azáltal, hogy nem tudom, annak az influencernek van valamiféle hozzám hasonlatos baja adott esetben.
2: Csak az, hogy én megkérdőjelezem, mert hogy biztos, hogy azt mutatja-e, és nem-e eljátsza. És én itt megkérdőjelezem, hogy ez most csak egy színjáték, és egy felszín, egy álca, mondjuk, hogy ő azt hangoztatja, hogy nem tudom, milyen érték mentén mozog.
0: De én most nem erről beszélek. Nem erre gondolok. Beszélek, hogy mondjuk, mit teszem azt, albino.
2: Igen.
0: És mégis ott van, hogy...
2: Ja, úgy érted, hogy jó.
0: És akkor egy albino kisgyerek meglátja, hogy milyen jó.
2: Értem.
0: Na, most így értem.
2: Így, jó. Oké, ez így oké. Mert az, hogy most valaki kijel és hangoztat valamilyen értékrendszert, vagy kijel egy ügy mellett, az nem feltétlenül jelenti.
0: De ha kijel egy ügy mellett, akkor azért már lehet példakép, mert kiállt a mellett az ügy mellett minden más félretéve.
2: De miért tárt ki a mellett az ügy mellett? Mert esetleg hát, mert figyelmet vonz, vagy pénz, vagy bevétel.
0: Mindegy, kiáll mellette kész, nem?
2: Nem.
0: Hogyha egy számomra fontos ügy mellett kiáll valaki, akkor nem azt nézem, hogy de azért álltál emellé, mert akkor ebből neked pénzed lesz, tök mindegy, kiállt
2: mellette.
0: Szerintem
2: a szándék teljesen az a legmeghatározottabb a szándék,
0: nem.
2: Hogy
0: de miért. De most ne veszünk ezen össze, hanem zenéljünk, és addig várjuk a telefonokat, 74 444 444-en.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3 perc múlva, 9 óra lesz ez az Antrilt reggel. Elérkeztünk ennek az órának is a végére, viszont még volt egy telefonunk itt a dalok közben, úgyhogy ezt nagyon gyorsan hallgassuk meg. Jó reggelt, Rádió Antrilt!
1: Jó napot! Az előbb is beszéltünk már, de ki akar jönni még valami belőlem.
2: Igen.
1: És pedig az, hogy van Rákosfalotán, hogyha már az útról beszéltünk, hogy mit hozhat ki egyes gyerekekből.
0: Igen.
1: Van Rákospalotán egy Edőcs István Ökölvívó Sportegyesület. Ennek a vezetője az én volt csapattársam, úgy hívják, hogy Buga Kálmán, és ő kimondottan az ilyen hátrányos helyzetű gyerekeknek hozta létre ezt a csapatot. Tehát
0: lehetőséget is utat mutatva.
1: Így van, pontosan, és példát, nem utolsó sorban.
0: Így van. Ez egy nagyon szép dolog.
1: Úgyhogy ennyit akartam mondani. Mert keresnek rá a neten, úgy vannak fönt, hogy Edőcs István Ökölvívó Sportegyesület Rákospalota.
0: Hát köszönjük, igen, ez is egy fontos része, és ez is egy tiszteletre méltó dolog.
2: Milyen jó körbe jártuk, nem ezt a példakép témát? Azért elég, azért csak eljutottunk a lényegéig, nem? A fontos értékekig.
0: Azt hiszem, igen, meg ki is futunk az időből, úgyhogy köszönjük a telefonokat neked, és köszönjük, hogy itt voltál.
2: Szép napot mindenkinek!
0: Na, folytatásban pedig Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője érkezik, akivel megbeszéljük a programokat, ahogy szoktuk, úgyhogy tartson velünk!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Elítélték a férfit, aki rendőröket és tűzoltókat felrobbantással fenyegetett meg. Hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztat a katolikus Caritas. Már jövedelemigazolás is igényelhető a DÁP-on keresztül. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jogerősen másfél év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott a szegedi járásbíróság szerdán egy férfit, aki tavaly tavasszal felrobbantással fenyegetett meg 2 rendőrt és 4 tűzoltót. A bíróság a jelenleg 61 éves férfit hivatalos személy elleni erőszak büntettében mondta ki bűnösnek. Tavaly áprilisban egy családi veszekedés miatt érkezett 2 rendőr egy balástjai tanyához. Az ittas férfi agresszíven lépett fel, benzinnel locsolta le az udvar egyes részeit, majd tüzet gyújtott, és a rendőröket is megfenyegette, hogy felgyújtja őket és saját magát. A helyszínre riasztott tűzoltókat is szidalmazta, miközben egy autót felgyújtott és gázpalackok felrobbantásával fenyegetőzött, ami az egész tanya leégésének veszélyét hordozta. A beavatkozó tűzoltók végül megfékezték a helyzetet, a megbotlott vádlottat lefogták, majd a rendőrök megbilincselték. Minden eddiginél egyszerűbben néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges, azaz nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon. A dap.gov.hu-n közölte a Digitális Magyarország ügynökség az MTI-vel. Azt írták, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a Digitális Állampolgár mobil alkalmazással. Majd a személyes adatok ellenőrzése után ki kell választani, hogy melyik támogatáshoz, illetve melyik bankhitel felvételéhez igényli a felhasználó az igazolást. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet szerdán az MTI-vel. A program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Az egyhetes programok minden gyermek számára térítésmentesek, de az utazás költségei, illetve a megfelelő ruházat, cipő beszerzése sok család számára jelent nehézséget. Ahol csak lehet, a TISZA programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, érte a szerdai Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Vitézi Dávid a bejegyzés szerint feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását is a folyamatos reklámzajtól és a hergelő propagandától. A leendő miniszter szerint Budapest is folyamatosan jogi akadályokba ütközött, amikor az óriás reklámoktól próbálta megtisztítani a várost. A felülvizsgálat visszaadhatja az önkormányzatoknak a saját döntési jogkörét, ígérte.
4: Rádió Antrit időjárás.
6: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap, több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
5: www.ergonom.hu.
4: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, május 7-én 9 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Gödrey Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Jó reggelt, köszöntelek.
7: Jó reggelt, szia-szia.
0: Na hát a programokról beszélünk, majd mindjárt kezdünk, tartson velünk.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9.09 május 7-én a csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetőjével. Programozunk, ahogy szoktunk.
1: Programozzunk, írjunk valami jó szoftvert.
0: Valami jót, igen. Valami jót.
1: Tudom, amikor leesik a CD lemez, hogy van programot hétvégén, írjuk egy másikat, fölvegyem, vagy írjuk egy másikat.
0: Igen. Na hát megvolt a majál is.
1: Megvolt.
0: Hogy sikerült?
1: Jól sikerült. Én azt gondolom, hogy teljesen rendben volt. Szerintem egy nagyon tökéletes kis május elsőjei program volt. Nagyon-nagyon jó helyszínen van. Továbbra is azt tudom mondani a tudásközpont melletti területen. Ugye új eleme volt, amit a szervező kollégák bevontak a programba, maga a pumpapálya. Uh-huh. Ott tartottak egy nagyon jó bemutatót az extrém sportosok. Nagyon jól sikerült a triál bemutató is, hogyha mondjuk így maradunk az extrém sport triál vonalon, így a bringa roller tengelyen. Nagyon-nagyon jó program volt, nagyon jók voltak a színpadi programelemek, tehát tényleg a Monarchia Operett óriási bulit csinált, nagyon jó volt a tücsök fellépése, Varga Viktor hatalmas bulit csinált, nagyon jó volt a bál is, látványos bemutatót tartottak a helyi csoportok, most így gondolkodom, vagy próbálok még visszajönni, nehogy valakit kihagyjak, ha valakit kihagyok, azért sűrű elnézést kérek, de minden fellépőnk, minden szolgáltatónk maximálisan oda tette magát, és mi is oda tettük magunkat természetesen. Úgyhogy nyilván vizsgáljuk, nézzük, hogy mi az a rész, ami majd akár esetleg, hogyha szükséges, változtatni kell természetesen, de én ha mondjuk a magam nevében beszélek, nem az intézmény nevében, akkor én a magam nevében elégedett vagyok, és szerintem ezt a kollégák jelentős része is így gondolja. Egy nagyon szuper kis majál is volt, és azzal a szuper kis mostanában jellemző cseles idővel.
0: Igen.
1: Azért tegyük hozzá, hogy az árnyék meg a napsütés között ilyen 5 fok különbségek utóbbi javára, úgyhogy de megdicsérem a közönséget, rétegesen öltözködtek, kiválóan felkészültek az időjárás adta körülményekre, úgyhogy teljesen rendben voltunk, jó kis buli volt.
0: Így van, én is élveztem.
1: Na, ennek örülök, egyébként láttalak is, találkoztunk is.
0: Ne.
1: Ugye egyszerűen napi kavalkádnál mondtad, hogy találkozhatnak velem is. Na most találkozhattunk veled is például, igen, tessék, visszaadtad, ami jár. Igen.
0: Így van. No, akkor lássuk.
1: Hát igen, lássuk, mit láss. Ha már látás, akkor szíves figyelmébe ajánlom a kedves hallgatóknak a mozit. Mozi műsorunk mától fordult, és hát már áprilisban is játszottuk a nagyon nagy sikerrel, egyébként Amerikában is óriási sikerrel nyitott az Ördög Prádát visel második része, ugye Mary Strippel, Anne Hathaway-jel, Emily Blunt-tal, Sidney Sweeney-vel, és hát Stanley Tucci-val a főszerepben. Nagyon nagyot megy ez a film nálunk is, jó szívvel ajánlom mindenkinek, én láttam az első részt, a másodikat még nem, egyébként 20 éves évfordulója van, mert szerintem ilyen 2006 tavasza nyara környékén mutatták be, úgyhogy jó volt az időzítés. Egyébként van még Jövünk a Magánügy című francia filmdrámával, hát abban is egy atomcsúcs szupersztár szerepel, Jodie Foster, akit mindig öröm látni a vásznon. Holnap meg Kutyusos mesével megyünk tovább, jön Charlie a csodablöki, de az időzített bomba című színes szinkronizált angol akciótrillert is nagy szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe, ahogy nagyon-nagyon sok filmünket ajánlom, sőt az összes filmünket ajánlom mindenki figyelmébe. Mindig elmondom a mozival kapcsolatban is, hogy jó erős a mozi, és tökéletesen leköveti a kínálatunk a nemzetközi meg a hazai trendeket, tehát azokat vetítjük, amiért valaki esetleg mondjuk Los Angelesbe utazna, vagy mondjuk esetleg egészen Pécsig, maradjon itt Szexárdon és tekintse meg ezeket a filmeket nálunk az Agora moziban.
0: Így van, tényleg jó filmek lesznek, most itt végigpörgettem.
1: Így van, és ha már ma aktuális, ugye, hogy fordult a mozi, tegnap előtt, azaz kedden nyitott egy nagyon szuper kis tárlat, egy nagyon szép tárlat, 38 alkotást lehet megtekinteni a Bakta Galériában, amelyek mindegyike Nemes Sányi Gyöngyi alkotása, Nem véletlenül színes tintáim a címe, nagyon-nagyon szép kiállítás, az igazi kis lélekemelgető, és itt ugye a zene alatt beszélgettünk arról, hogy most megjött ez a nem olyan idő, amit te szeretsz,
0: igen.
1: Ez az esős borús sztori, be lehet menni egy kicsit a Bakta Galériába feltöltődni, értemes, úgyhogy jó szívvel ajánlom a kiállítást mindenkinek, amely egészen május 31-ig látogatható.
0: No, akkor innen folytatjuk
1: szerintem, innen, okay.
0: De előbb dalolunk, maradjon velünk.
2: Ez a Rádió Antrit.

0: 4:10 is elmúlt, már május 7-én csütörtökön, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Ott hagytuk abba, hogy színes tintáim kiállítás.
1: Így van, itt hagytuk abba, és most, ha nem haragszanak meg a kedves hallgatók, egy picit ilyen távirati stílusra váltok, ugyanis szeretnék majd még beszélni a pünkösről is, és egyszerűen annyi programot szeretném, hogyha beleférne. Május 8-án pénteken egyéni grafológiai rövidelemzés lesz a Babits Mihály Kulturális Központban. Ez a mentál higiéni és műhely konzultáció szobájában lesz. Holnap délután, vagy kora este 17:30 lesz az első konzultáció. Táncgálája lesz az Origo Dance Stúdiónak május 9-én intézményünk színház termében 16 órától. Lesz Kultúrkortyok Szabad Egyetemünk május 12-én kedden 18 órakor a csatárteremben. Érkezik Radics Tamás túravezető, aki egy nagyon izgalmas és színes előadást tart majd nekünk. Elmegyünk fel Taskenttől az Araltóig, azaz megyünk Üzbegisztánba. Ez lesz most a témánk itt a májusi Kultúrkortyok Szabad Egyetemen. Ez lesz tehát 12-én kedden. Május 14-én csütörtökön 19 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermébe várjuk az érdeklődőket Lakatos László Megjöttem című önálló estjére, amelynek az előzenekara az Oliver Wolf. Aztán május 15-én elég sűrűn vagyunk, ugye nem csak a városban, hiszen itt a Tour de Hongrie mezőnyében lehet gyönyörködni, hanem este nálunk is a Babicsban. A színházteremben lesz május 15-én pénteken 17:30-kor a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar minősítő koncertje. Ugyanaz nap pedig 19 órakor, azaz este 7-kor Kovács Gergő dalestje a rendezvényteremben. Tehát a szín, az ifjúsági fúvószenekar, ők a színházteremben lesznek, Gergő pedig a rendezvényteremben ad koncertet. A Művészetek Házában pedig május 16-án szombaton 11 órakor nyit egy kiállítás. Messziről jött Gyökeretver címmel, ez a 23. országos fazekas pályázat díjátadója és kiállítás megnyitó ünnepség, ez 11 órakor kezdődik a Művészetek Házában. Erre is nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Minden kiállítással kapcsolatban elmondom, hogy milyen szép és milyen jó. Biztos vagyok benne, hogy ez is az lesz, ráadásul egy tökéletes helyen, Lelkem daloló albumában, a Művészetek Házában. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket. Ahogy a Dolna Vármegyei Kórus találkozóra is. Tehát ha ott végeztünk, akkor át lehet jönni 3 órára a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termébe, ahol Tolna Vármegyei Kórusok, mint az a rendezvény nevében is benne foglaltatik, mutatják meg, hogy milyen gyönyörűen tudnak énekelni. A rendezvényen egyébként köszöntőt mond Gonda Mária intézményünk ügyvezető igazgatója, magát a programot pedig Janó Attiláné, Szekszárd önkormányzatának turisztikai és városmarketing bizottsága elnök helyettese nyitja majd meg. Érkeznek kórusok Fadról, Bölcskéről, Dunaföldvárról és innen Szekszárdról természetesen, úgyhogy nagy szeretettel várunk is ide minden érdeklődött, és nem tudom, még így a zene előtt gyorsan elmondom, hogy zene nélkül mit érek én. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncertre kerül sor. Ez már az előszobája a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválnak. Május 21-én 19 órakor. Ez egy csütörtöki nap. Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket a színházterembe. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó program lehet olyan közreműködővel, mint Szulák Andrea és Kocsis Dénes.
0: Így van, ez biztosan nagyon-nagyon jó lesz. Na hát akkor zenélünk, és aztán átérünk a Pünkösdire, úgyhogy maradjon velünk!

0: 9.23-kor, május 7-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetőjével, és akkor Pünköst.
1: Így van, megvan a Pünkösdi program.

0: Ez az Antrip reggel, 3:10 lesz egy percen belül május 7-én csütörtökön, és ahogy ígértem, vessünk még egy pillantást az időjárásunkra, mert hogy van miről beszélni, hiszen sárga figyelmeztetés van kiadva zivatar miatt, jelenleg 18 fok környékén járunk, ha most kimegy, akkor igazából megtudja, hogy milyen időben is kell majd egész napban, az egész nap lennie, mert hogy ilyen marad végig, eső, nem eső, felhő, és kész, nagyjából ezt lehet elmondani, és tényleg zivatarra van figyelmeztetés, úgyhogy az esernyőjét ne hagyja otthon. Egész napra jósolják a csapadékot, és egy jó kis füllett, ilyen ragadós idő van, úgyhogy igen, ezt kell átvészelnünk, de majd lesz ez jobb is. Ami fontos még, hogy tart a pollen szezon tavaszi csúcsidőszaka, a nyír, a tölgy, a dió, az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollenjei azok, amelyek gondot okozhatnak számunkra, vagy nekünk, úgyhogy erre is figyeljen oda, és arra is, hogy az orvos meteorológia szerint nem várható fronthatás, de melegebb, labilisabb, nedvesebb levegő érkezik fölénk, emiatt a melegfrontra érzékenyeknél előfordulhat migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, mellkas és gyulladásos panaszok, valamint a fáradékonyság szintúgy, a záporok, zivatarok környezetében pedig romolhat az asztmások állapota, nekik ezeket az időszakokat javasolt zárt térben tölteni, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, így készüljön, így kalkuláljon, tehát hogyha kimerészkedik ma a nagyvilágba, divattippünk nyilvánvalóan nyárias ruha esernyővel. Az nagyon fontos, az jó szolgálatot tehet majd, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3 perc múlva 10 óra lesz ez az Antrit reggel, nagyon gyorsan összegezzük a reggelünket, aminek most érünk a végére. Napjátos tagjait kérdeztük arról, hogy van-e olyan film, sorozat, könyv, vagy bármi, ami kihozta őket a sodrukból, érdekes volt, aztán pedig a példaképekről beszélgettünk, hogy fontos-e, és hát arra jutottunk, hogy fontos, hogy legyen az embernek példaképe, akár fiatalon, akár idősebb korban. Végül pedig Gödrey Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője volt a vendégünk, akivel átbeszéltük a következő időszak program kínálatát, és most itt vagyunk, mozgalmas volt, de végére értünk. A továbbiakban is jönnek a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei Géci Adriennel, aztán holnap reggel 6-tól ismét együtt ébredünk, addig is minden jót, kitartást, Fekete Dávid vagyok, na viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk: Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Csavar, zár, vasalat, Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket, megtéveszthette a fogyasztókat a WAN Magyarország. Csak nem 1,7 millióan adták be SZJ a bevallásokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, olvasható a Fruitweb magyar zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcs termő területek többsége található. A helyzetfelmérés még tart, de az már biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Megtéveszthette a fogyasztókat a WAN Magyarország, ezért a telekommunikációs céggel szemben versenyfelügyeleti eljárást indított a gazdasági versenyhivatal. A gyanú szerint a vállalkozás világnapi egy szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat egyes fontos jellemzőkről, és arról sem, hogy milyen váratlan költségeket okozhatnak a fogyasztók számára, közölte a hatóság szerdán az MT-vel. Példaként említik, hogy nem teszik felismerhetővé, miszerint a világnapi egy egyes előfizetői szolgáltatási szerződéseknél automatikusan aktiválódik, és ebben az esetben a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internet hozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles. Már csak 2 hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg, hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DAP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-éig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. Az Európai Parlament elfogadta azt a tervezetet, amely szigorítana az állattartáson. Az új állatvédelmi törvénytervezet főleg az állatkereskedelemre koncentrál, de a gazdikra vonatkozó passzusokat is tartalmaz. Eszerint telepen élő kutyáknak biztosítani kell a mozgás lehetőségét akár minimum 1 órás sétáltatással, utóbbi alól csak az állatorvos adhat felmentést. A kutyákon kívül kötelezővé tennék a macskák számára is a mikrocsippezést, amelyre ugyanúgy minden adatát és veszettség elleni oltását rögzítenék, mint a kutyáknak. Megtiltanák a közeli rokonok párosztatását, illetve a tenyésztés során a torzott tulajdonságok kifejlesztését, ugyanis utóbbi egészségkárosító az állatra nézve.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
8: Szép délelőtöt kívánok mindenkinek, csütörtök van, a hírek után pedig már ropogunk is tovább. Remélem, hogy eddig jól alakult a napjuk. Maradjanak velünk, mert jönnek a legjobb zenék és a legjobb hangulat itt a Rádió Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: FM 105.1.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét, és ma május 7-éhez lapoztunk a naptárunkban. Csütörtök van, sok boldogságot kívánunk Gizella nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti, igazi tavaszi arcát mutatja. Ma Tolna vármegyében az időjárás, napközben többször erősen megnövekedhet a felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A meteorológusok szerint főként a délutáni órákban lehet számítani erősebb széllökésekre a zivatarok környezetében, miközben a hőmérséklet kellemesen 20 fok körül alakul. A pollen terhelés a hét első felében még erősödött, viszont a most érkező csapadék várhatóan enyhíthet valamennyit az allergiások panaszain. Fronthatás ugyan nincs, de meleg, nedvesebb és labilis levegő érkezik fölénk, így a frontra érzékenyek továbbra is tapasztalhatnak fejfájást, fáradtságot vagy vérnyomás ingadozást. Az ilyen napokban talán az a legjobb, hogyha egy kicsit lassítunk, egy esernyő legyen kéznél, de hogyha kisüt a nap, két zápor között, akkor érdemes kihasználni azt a néhány nyugodt tavaszi percet.
0: Rádió Andrét!
2: Yo man, yo, open up man.
3: Yo, what you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah,
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Van egy igazán jó hír Tolna vármegyéből, ami megmutatja, hogy a természetért végzett munka hosszú távon mindig megtérül. A Gemenc ZRT az idei ültetési szezonban csak nem 1.700.000 fa csemetét ültetett el, emellett 41 tonna tölgymakkot is elvetettek a szakemberek. A cél nem csak az erdők megőrzése, hanem olyan új őshonos erdők létrehozása, amelyek jobban ellenállnak a klímaváltozásnak és a szélsőséges időjárásnak. Az erdészek ráadásul új területeken is telepítettek fákat, olyan helyeken, ahol korábban mezőgazdasági művelés folyt. Azt hiszem, ezek azok a hírek, amelyek mellett érdemes egy pillanatra megállni, miközben sokszor csak a problémákról hallunk, jó tudni, hogy itt Tolna vármegyében is vannak emberek, akik nap mint nap a jövő erdején dolgoznak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Pizzama mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk Cérna Metéltel. Az A menü leves plusz tarhonyás hús, a B menü pedig leves plusz lencsefőzelék sült kolbásszal. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk finom metéltel. A főételek közül pedig kérhető tejszínes gombás csirkemell, rizssel, vagy kérhető szezámmagos afrikai harcsafilé petrezselymes burgonyával. A C menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy osztrák popikon érkezik közénk, jön Falco, aki nem csak Európában, hanem világszerte hatalmas sikereket ért el különleges stílusával, karakteres hangjával. Egy olyan előadó volt, aki mindig egy kicsit másként gondolkodott, és pontosan ettől vált legendává.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét. Már nincs messze a 11 óram, egy pillanat múlva jövünk a hírekkel, hogy semmiről ne maradjanak le, ezen a csütörtöki napon sem. A hírek után pedig természetesen újra átadjuk a főszerepet a zenéknek és a jó hangulatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Már nem gyanúsított Szabó Bence százados, szinte lenullázta a szőlőtermést a fagy az Alföldön. Magyarország visszaadta a lefoglalt ukrán pénzt és aranyat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megszűnt a Szabó Bence százados elleni gyanúsítás, ezt maga az érintett közölte Instagram oldalán. Bejegyzése szerint a legfőbb ügyészség úgy indokolta a döntését, hogy a hivatali visszaélés gyanúja idő előtti volt, és jelenleg az sem valószínű, hogy célja jogtalan előny szerzése vagy hátrány okozása lett volna. Az ügyben ugyanakkor a nyomozás nem zárult le, eszközeit továbbra is vizsgálják. Szabó korábban egy videóban arról beszélt, hogy az alkotmányvédelmi hivatal nyomására kellett nyomoznia a Tisza párthoz köthető informatikusok ügyében, akiknél állítása szerint álpedofil váddal tartottak házkutatást. Az ukrán elnök szerint a magyar hatóságok szerdán visszaszolgáltatták az Osad Bank márciusban lefoglalt készpénzét és aranyát. Az ukrán elnök szerint a pénzeszközök és az értéktárgyak már teljes egészében visszakerültek ukrán területre. Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontosnak nevezte a fejleményt. A történet március elején kezdődött, amikor a Nemzeti Adó és Vámhivatal a terror elhárítási központ közreműködésével feltartóztatott két ukrán páncélautót. A hatóságok lefoglaltak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat, valamint előállították a konvoj hétfős ukrán személyzetét. A NAV akkor azt közölte, pénzmosás miatt nyomoznak. A 27 milliárd forint értékű vagyon visszatartása miatt Kijev korábban állami banditizmussal vádolta Magyarországot. Több évtizede nem tapasztalt tavaszi fagy sújtott az Alföldet május 1-én reggel, amely súlyos károkat okozott a szőlőültetvényekben. Koks Csaba borász, a Hajós Bajai Borvidék elnöke szerint a térség több mint 23 ezer hektárnyi ültetvényének közel 80%-a szenvedett teljes fagykárt. A szakember úgy véli, a rendkívüli pusztítás összefügg a klímaváltozással, az aszállyal és az elsivatagosodással, amelyek miatt nappal nagy meleg, éjjel pedig fagy alakul ki. Hangsúlyozta, hogy az ágazatot ilyen mértékű kár 40-50 éve nem érte Magyarországon. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva, május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövid séta keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. Magyarországon is gyakorinak számít a fülemüle, ez a veréb méretű barnás felsőtestű vöröses farkú madár, nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek.
2: Rádió Andrét időjárás.
6: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Köszönjük a híreket, elmúlt 11 óra, és szép lassan közeledik az ebédidő is, de előtte még érkezik egy adag jó zene itt a Rádió Antriton. Köszönöm, hogy velünk vannak ezen a csütörtökön is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Május közepén ismét a zené és az együtténeklés öröme lesz a főszerep Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központban rendezik meg a Tolnavár megyei kórus találkozót, ahol a megye kórusai és énekkarai lépnek majd színpadra. A fellépők között ott lesznek többek között Faddi Dunaföldvári és természetesen szekszárdi együttesek is, a közönség pedig klasszikus műveket és ismert kórus darabokat hallhat majd. A szervezők szerint a találkozó nem verseny, sokkal inkább egy ünnep, az együtt zenélésről, az emberi hang szépségéről és a közösség erejéről szól. A Tolnavár megyei kórus találkozóra pedig majd május 16-án 15 órakor kerül sor, itt Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei! Szekszárdon! Ez csak a Rádió Antrittól lehetséges!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Képzeljük csak, egy érdekes újdonság érkezhet hamarosan az európai utakra, és úgy tűnik idővel Magyarországon, azon belül itt Tolna vármegyében is találkozhatunk vele. Jönnek a rózsaszín rendszámtáblák. Mielőtt bárki valami divat hullámra gondolna, fontos tudni, hogy ezeknek nagyon komoly szerepük lesz. Az új színnel, az ideiglenes rendszámmal közlekedő autókat jelölik majd, például az újonnan behozott, vagy még forgalomba helyezés alatt álló járműveket. A rendszert Franciaország vezette be elsőként, mert az elmúlt években egyre több visszaélés történt az ideiglenes rendszámokkal. A rózsaszín tábla viszont már messziről felismerhető, így a rendőrök egy pillanat alatt láthatják, hogy minden rendben van az adott autó papírjaival. Szexádon is biztosan megosztó lesz majd az új szín, de valljuk be, ha egy ilyen egyszerű megoldás segíthet a szabálytalanságok visszaszorításában, akkor talán még a rózsaszínhez is gyorsan hozzászokunk majd.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók: Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ: www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Pizza Mamai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk Cérna Metéltel. Az A menü leves plusz tarhonyás hús, a B menü pedig leves plusz lencsefőzelék sült kolbásszal. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húslevest ebédelhetünk finom metéltel. A főételek közül pedig kérhető tejszínes gombás csirkemell, rizssel, vagy kérhető szezámmagos afrikai harcsafilé petrezselymes burgonyával. A C menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jön egy dal, ami néhány év alatt igazi modern slágerré nőtte ki magát, és amit rengetegen ismernek a közösségi médiából, videóból vagy éppen nyári bulikból. Aaron Smith neve talán elsőre nem mindenkinek cseng ismerősen, de ha azt mondom, hogy Dancing, ez a dal szól most tőle.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan délhez érkezünk, de előtte természetesen jönnek a legfontosabb hírek. Maradjanak velünk, mert a hírek után érkeznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, és együtt hangulódunk rá a csütörtök délutára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Idén is megrendezésre kerül a Kisszakitábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszakitábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
7: Szekszárdra is befut a Tour de Hungary. Folytatódik az energiapark felújítása. Esővel, erős széllel érkezik a leülés. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A rendőrség napja alkalmából az év Tolna vármegyei rendőre elismerést azok a rendőrök kaphatják meg, akik kiemelkedően eredményes szakmai munkát folytatnak, és szolgálatukat példaértékűen fegyelmezetten látják el. Az idei évben 3 bűnügyi, rendészeti és egyéb szakterületen szolgáló rendőr vehette át a megtisztelő címet. A rendészeti szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre címet Kővári Szabolcs rendőr törzszászlós, a Bonyhádi rendőrkapitányság körzeti megbízottja vehette át, aki 2008-ban szerelt fel a rendőrség kötelékébe. Kezdettől fogva a Bonyhádi rendőrkapitányság közrendvédelmi állományában teljesít szolgálatot. Teljesítménye 18 éve folyamatosan magas színvonalú, az állomány többi tagja számára példaértékű. Kővári Szabolcsot szakmai munkája és emberi magatartása egyaránt méltóvá teszi az elismerésre, amit dr. Hablicsak Nikoletta rendőrezredes, vármegyei rendőrfőkapitány és Megyeri Zsolt rendőralezredes, Bonyhád rendőrkapitánya adott át. A 2026-os Tour de Hungary harmadik, 152 kilométeres szakaszának befutóvárosa Szekszárd lesz 2026. május 15-én pénteken. A lezárásokról, parkolásról és a helyi buszközlekedésről dr. Varga András városigazgatási osztályvezető beszél.
8: Gyakorlatilag ugye 15-én lesz maga a verseny, előtte 14-én kezdődnek a lezárások, ugye a este 8 órától a Mészáros Lázár utcában, Szent István tér és a Balcsi Zsilinszki sétány közötti szakaszon. Másnap 5 óra 30-tól, tehát reggel 17:30-tól a Szent István tér és a Hunyadi utca lezárása történik meg, illetve 19 órától pedig a kapcsolódó utcák, Holub utca, Csokonai utca, Mikes utca lezárására kerül sor. 10 órától ezt követi a Széchenyi utcának, a Szent László utca és a Szent István tér közötti szakaszának a lezárása. 48 órával korábban már kihelyezésre kerülnek megállni tilos táblák azokra az útszakaszokra, parkolókra, ahol majd a verseny napján ugye tilos lesz a megállás, a várakozás. Itt kérik majd a járművezetőket, hogy ezt mindenképpen vegyék figyelembe, mert aki ebbe az időszakban, tehát aki elkészített abban jelzett időszakban ott várakozik, annak az autója elszállításra fognak kerülni. Kapcsolódó forgalmi rendváltozásnak lehet tekinteni azt, hogy az Aranyás utca és a Aranyás utcának jelenleg egyirányú szakasza, illetve a Toldi utca jelenleg egyirányú szakasza kétirányosításra kerül aznap, így gyakorlatilag a Toldi utcából a kibeközlekedés az lehetővé válik, illetve annyi változás van ez a félhatos lezáráshoz képest Hunyadi utcában, ugye a kapcsolódó parkolók a Hunyadi utca északi oldalán lévő parkoló területekről 9 óráig lehetőség lesz majd elhagyni a parkolókat, így gyakorlatilag a iskolába, a munkába járás biztosított lesz a járművezető részére. A tömegközlekedés is érinti ugye gyakorlatilag ez a korlátozás, ugye elsősorban ugye hát a Szent István tér Hunyadi utca lezárása miatt ugye azon a tengelyen lévő buszmegállók nem lesznek használhatók már reggel, tehát 17:30, és a Széchenyi utcai szakaszon lévő buszmegállók pedig a lezárás miatt 10 órától nem, tehát ez a posta előtti buszmegálló, illetve a nyomdánál lévő buszmegálló pár. Ebben az időszakban a helyi járatok a Bezéri utcán keresztül fognak közlekedni.
7: Napokon belül elkezdődik az Energia Park sportpályájának újraaszfaltozása, tudtuk meg Máté Péter szekszárd alpolgármesterének Facebook oldaláról. Tavaly ezt a munkát már elvégeztették, az esővíz azonban nagy területen megállt a pályán, így sajnos nem tudták átvenni. A tél elmúltával újra lehet aszfaltozni, így a vállalkozó most kijavítja a hibát, és folytatódhat az egész parkot átfogó felújítás, amire a versenyképes járások programban 82 millió forintot nyert el a város. Április 30-tól lehet voksolni a KNTH Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára szavazáson, első körben a megyék kedvenceire. A jelöltek közül megyénként 3 kategóriában maximum 5 fő került föl a szavazólistákra. A szavazás célja azon testnevelők kiemelése és elismerése, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek. Az MDS szakmai hálózata választotta ki azt a megyénként maximum 3x5 főt, akikre április 30 és május 11 között lehet szavazni a program honlapján az évtesitanára.hu oldalon. A szavazás során egy IP címről naponta egy szavazat adható le. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetti ki, amelyet követően közöttük azonnal elindul az országos szintű szavazás. Tolnában 10 tanár között kell dönteni. A 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító test nevelő kategóriában Gájer Balázs, Bogdán György és Bírás Zoltán a jelöltek. A 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő kategóriában Varó József, Valaher Gábor, Sarma Ruppert Beatrix és Frey Petronella közül kell választani. A 35 év alatti fiatal testnevelő kategóriában Turner Zita, Sallai Zoltán József és Laufer Gergely versenyzik. Május 9-én szombaton Pálinkás Csabára emlékeznek a kerékpárosok. Kajdoson a Szekszárd kerékpáros ese szervezte Nagydíjon, amelynek részleteiről Steig Gábor versenyigazgatót hallja.
9: 2026. május 9-én szombaton kerül megrendezésre a 6. Kajdacs Nagy Díj, ami egyben a Pálinkás Csaba emléke verseny is lesz az idén, ami jelen esetben ugye úgy nézne ki, hogy a már leghosszabb versenytávokról beszélünk, itt a Kajdacs Nagy Díj már a legkisebbektől, tulajdonképpen az U13-asoktól, tehát egész kis gyerekektől kezdve a junior serdülő juniorokon keresztül elit kategória egészen a szeniorig bezáróan mindenki kap lehetőséget, a legrövidebb táv az 12 km lesz, és egyébként pedig a leghosszabb, mint az előbb említettem, hogy az a Pálinkás Csaba emlékkupa díjáért megy, az egy 109 kilométeres futam. Egyébként ez 5 kört jelent, hiszen a körpálya az a Kajdacstól kiindulva a 63-as útra megy ki, ott a körforgalmat érintve, ugye Szekszárd irányába van egy körforgalom, onnan visszakanyarodik Kölesdre, és Kölesdtől pedig Borjádon át ismét Kajdacs, ez egy 21, több mint 21 kilométeres kör. Ezt a körpályát teljesítik az adott korcsoportok természetesen más-más körszámmal. Most már látjuk a nevezéseket is, hiszen a mai este folyamán lezárul a nevezési határidő, még azért hál' Istennek érkeznek. Nagyon úgy tűnik, hogy a 200-as létszámot, mármint indulói létszámot meghaladjuk. Ezt mindenképpen sikernek tudjuk könyvelni, és azt meg leginkább, hogy nemzetközi verseny lesz az idén is, hiszen Szerbiából, Boszniából már most vannak jelentkezők, és mondom még egyszer, a külföldiekre jellemző, hogy még az utolsó utáni nap is szoktak bejelentkezni, a legjobb hazai csapatok pedig már időben leadták a nevezésüket.
7: Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Szekszárdon hajnalban 15, napközben 20 fok és eső is lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Délelmúlt a hírek mögöttünk indul a csütörtöki kora délután, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Gíci Adrián vagyok, és jó étvágyat kívánok annak, aki most készül ebédelni.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban tenni.

0: Rádió Antrit. FM 105.1.
1: Köszönjük.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit. Május 23-án különleges zenei élmény várja a közönséget Szekszárdon a Művészetek Házában. Ismét megrendezik az Orgonák Éjszakáját, ami az elmúlt években Magyarország egyik legkülönlegesebb zenei program sorozatává vált. Az esemény célja, hogy minél többen megismerik az orgonát, ezt a lenyűgöző hangszert, amelyet sokan csak a hangszerek királynőjeként emlegetnek. Az est során Lozsányi Julianna, Lozsányi Soma és Lozsányi Tamás lép színpadra, a műsorvezető pedig Molnár Márta lesz. Az orgona hangja egyszerre monumentális és meghitt. Egyetlen hangszer képes betölteni az egész teret, miközben egészen finom, bensőséges pillanatokat is tud teremteni. Talán éppen ezért különleges minden ilyen koncert. Egy kicsit kiszakít a hétköznapok zajából. És őszintén, egy rohanó hét után néha nincs is jobb annál, mint leülni egy koncertteremben, lehújni a szemünket és hagyni, hogy a zene vigye magával. Mindezt tehát tapasztalhatjuk, átélhetjük május 23-án itt Szekszárdon a Babics Mihály Kulturális Központ Művészetek Házában.
1: Rádió Andrét!
2: You shot me, then you caught me, I'm like, yeah,

0: Dom a kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy hétvégi kerékpáros emlékversenyről szeretnék hallgatóimnak beszámolni. Május 9-én ismét benépesülnek Kajdacs környékének útjai, ugyanis megrendezik a Pálinkás Csaba emlékversenyt, amelyet a Szexárd Kerékpáros Sportegyesület szervez. A rendezvény nem csak a versenyzésről szól, hanem a kerékpársport népszerűsítéséről és a közösségről is. Az országúti mezőnyversenyen igazolt és amatőr bringások egyaránt rajthoz állhatnak több korosztályban. A résztvevők a Gajdacs-Kölesd és Borját közötti közel 22 kilométeres körpályán tekernek majd, a leghosszabb versenytáv pedig 109 kilométer lesz. A szervezők csípes időméréssel és célfotózással készülnek, így minden másodperc számítani fog. A verseny reggel rajtszámátvétellel indul, az első futamok pedig délelőtt 11 órakor kezdődnek a Kajdacsi sportpályánál. A legjobbak érmeket, kupákat kapnak, az abszolút győztes pedig a Pálinkás Csaba emlékverseny vándorkupáját viheti haza. Mindez tehát most hétvégén. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk: Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ebédei

0: kedvenceket és a rádiós slágereket. Ő nem más, mint Kanc, ő érkezik itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Szép csütörtököt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
7: Csavar, zár, vas alatt. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Megsemmisítették a szolidaritási adóról szóló kormányrendelet egyes részeit, megalakul az új országgyűlés szombaton. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette és megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, közölte a testület szerdán. Az ügyben az Országos Bírói Tanács fordult az AB-hoz, arra hivatkozva, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési jogot. A kifogásolt szabályok kizárták a közigazgatási perek lehetőségét a szolidaritási hozzájárulás megállapításával és beszedésével kapcsolatban. kapcsolatos ügyekben, továbbá előírták a folyamatban lévő perek megszüntetését is. Az UBT szerint mindez visszafordíthatatlan következményekkel járhatott volna a már folyamatban lévő eljárásokban, ezért kérte a szabályok visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a kifogásolt rendelkezések hatályukat vesztik. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napi rendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. Titkos szavazással a frakció vezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Solyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt lista vezetőjét az új kormány megalakításával. Egy 47 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló telep épül 12,5 milliárd forintból az oroszlányi erőmű területén négy vállalat összefogásával, mondta az MTI-nek a projektmenedzsere. Jeszenszky Gábor tájékoztatása szerint a létesítmény alkalmas arra, hogy késlekedés nélkül kiszolgálja a magyar villamos energiarendszer kiegyensúlyozását végző Mavir ZRT igényeit, valamint csúcsidőszakban áramot tápláljon a hálózatba. A létesítmény 40 szabványos konténerből áll, amelyekben egyenként 1500 lítium akkumulátorcella található. A berendezések Kínából érkeznek, a rendszert egy német gyártmányú áramátalakító hangolja össze. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring, a legmagasabb háromcsillagos akkreditációt kapta a Nemzetközi Automobil Szövetségtől. Az FIA a versenypályákat 1-3 csillagig minősíti, aszerint milyen szintet értek el a fenntarthatóság területén. A Hungaroring közlése szerint az értékelés során a napi működést, a létesítményüzemeltetést és a rendezvényszervezést vizsgálták, különös tekintettel az energiafelhasználásra, a hulladékgazdálkodásra, a vízhasználatra, a talajvédelemre és a levegő minőségre. A minősítéshez dokumentációt kellett benyújtani, valamint helyszíni és online auditon is részt vett a pálya. Gyulai Zsolt, a Hungaroring elnök vezérigazgatója azt mondta, nem csak a három csillag megszerzése volt fontos, hanem maga a fenntartható működés is.
4: Rádió Antrit időjárás.
8: Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
9: Csoda szép csütörtök délután kívánok, legalábbis csodásabbat, mint amilyen időnk van. Odakint én Vörös Levente vagyok, és megkezdjük akkor a mai 5 óránkat is. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei már bekészítve, a rossz idő ellenszerem. Harry Styles énekel, ez tőlem a Watermelon Sugar.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a...

That's my girl, 4:42 után járunk, 4 perccel a Fifth Harmony énekelt itt az Antriton, és ez határozottan jobb volt, mint odakint az idő, mert hogy esik. Hát ez nem olyan jó, nagyon nem, úgyhogy ha valahova menne, akkor az esernyőt ne felejtse otthon, addig persze a dalokat se, a ma kedvencét meg a tegnap slágereit, mert hogy ezek jönnek a folytatásban is, Michael Jackson a pop királya pedig már énekel, ezt tőlem a Blood on the

0: Freddie Mercury és a Living on My Own, ez volt itt az Antréton, 3 perce múlt már 1:30, amikor is május 7-én a Gizellákat köszöntöm, mert hogy ők ünneplik ma a nevük napját, úgyhogy sok boldogságot nekik. Egyébként pedig a Gizella név történetéről azt érdemes tudni, hogy ez egy vitatott eredetű női név, az ófelnémet Gizál zálog biztosíték szóból eredhet, illetve az ótörök Güzel Gizál szépséges szóból származtatják. De vannak születésnaposaink is, úgyhogy Vajda János, magyar költő, a Máciusi ifjak egyike például e napon látta meg a napvilágot, de Piotr Ilyich Csajkovszki, orosz zeneszerző, és Gary Cooper, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész is e napon született, illetve Béres Alexandra, magyar fitness szakértő ma ünnepel. Aztán gyorsan átlapozva az eseményekhez, 1946-ban a négy nagyhatalom párizsi külügyminiszteri értekezletén kimondta Magyarország 1938-as határainak visszaállítását, aztán 1950-ben megnyitották a Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret, ma ugye Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér néven működik, illetve 2015-ben a magyar nyelvű Wikipédia szócikkek száma elérte és meghaladta a 300 ezret is. Ugye szokták mondani a Wikipédiára, hogy hát nem feltétlenül jó forrás, de hogyha a Wikipédia cikk is esetleg olyan forrásokkal van alátámasztva, amik hitelesek, akkor alapvetően tök jó dolog tud lenni ez a bizonyos Wikipédia, ami Magyarországon is elérhető. Most már azért szerintem 300 ezernél jóval több szócikk van rajta, úgyhogy óvatosan, fenntartásokkal, de azért mégiscsak azt hiszem lehet használni. Nálunk itt az Antréton viszont csak jó dolog mennek, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, ezeket biztosan lehet használni szórakozásra legfőképpen. Egy sírön énekel mindjárt, ez az Ezizem. Ezzel megyünk tovább, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő énekes igazán egyedi akart lenni, mert stúdióalbumainak egy műveleti eredet

0: Címnek. Így fordulhat elő, hogy az összeadás, a szorzás, az osztás, az egyenlőség és a kivonás jeleket is láthatjuk a borítókon. Ő nem más, mint Ed Sheeran és az Azizem itt, az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Black Velvet, ami zárja az első közös óránkat itt az Antriton. 13 óra 57 van, hamarosan már 14 óránál járunk, úgyhogy nagyon gyorsan érkeznek a hírek, én addig összegyűjtöm a legfontosabb útinfókat, és hozom vissza majd a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Katy Perryvel az élen, ez lesz a Never Really Over.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
2: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a szekszárdi pünkösdi fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a szekszárdi pünkösdi fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Emberrablás gyanújával 5 embert vettek őrizetbe Vasban, képzéssel segítik az új képviselőket. Elérhetővé váltak a Pécsi reptérről a Lufthansa müncheni járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Emberrablás gyanújával vettek őrizetbe a rendőrök 5 embert Vasvár megyében, közölte a rendőrség a honlapján szerdán. A tájékoztatás szerint május 3-án egy nőt erőszakkal beültetett egy autóba több általa ismert személy, majd egy házba vitték, ahol fogva tartották, szabadon bocsátását pedig követeléseik teljesítésétől tették függővé. A sértett el tudott menekülni, és egy ismerősén keresztül kért segítséget. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az ügyben emberrablás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. A Lufthansa csatlakozik a márciusban indított Pécs-München menetrend szerinti járathoz, így egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között, jelentették be szerdán sajtótájékoztatón a Baranyai vármegye székhelyen. A Pécssel délről szomszédos kistelepülés Pogány közigazgatási területén működő, közepes méretű 50-100 személyes repülőgépek fogadására alkalmas repülőtéren idén március végén indult újra a menetrend szerinti forgalom. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 euró európai destináció, emellett világszerte több tucat más reptér vált elérhetővé egy átszállással, az utasokat a Lufthansán kívül 26 partner légitársaság szolgálja ki. A jegyek Pécsi indulással foglalhatók a Lufthansa hivatalos felületein és jegyértékesítő partnereinél. Pénteken lesz a Magyar Fagylalt napja, a kezdeményezéshez több mint 300 hely csatlakozott. A fagyimádóknak csak egy dologra kell figyelniük, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot vásároljanak, hiszen az 50%-os kedvezmény csak így érvényes. A kezdeményezés egyik legfontosabb újdonsága, hogy az esemény hivatalos védjegy oltalmat kapott. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Fagylalt napja elnevezést kizárólag ellenőrzött regisztrált partnerek használhatják, ami hosszú távon az egységes minőséget és a megbízhatóságot is erősíti.
1: Rádió Antrit időjárás.
9: Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti, keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Rádió Antrit közlekedés.
4: 14 óra után járunk, 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra, és van bőségesen belőle, úgyhogy már mondom is, hogy mi a helyzet az utakon körülöttünk. Elsősorban portártávla szerelés és javítás zajlik a 6-os főúton, ez Tolnánál van, illetve Tolna előtt nem sokkal a Szedresi elágazó és Tolna között. Itt kiépített szembeirányú terelés van a Budapest felé tartó oldalon, úgyhogy óvatosan, ha arra halad. Aztán a 6-os úton tovább kaszálnak, egészen Dunaszentgyörgytől, majd hogy nem a Bonyhádig, ha jól látom, illetve aszfaltoznak is szintén a 6-os úton a siófoki elágazó után, emiatt a félpályás lezárás, amire kell számítani. A 65-ösön Hőgyész, illetve Szakály között árok, patka és szegély rendezés zajlik, szintén útlezárással, illetve fél útpálya lezárással. Aztán van az M6-oson is munkálat bőségesen, itt aszfaltoznak a Budapest felé tartó oldalon, a Bátaszéki lejáró felhajtónál, itt a leállósávot zárták le, illetve az egyik alagútnál híd és átereszt javítás, karbantartás zajlik az ország határ felé tartó oldalon, emiatt lezárták azt az útpályát, úgyhogy ezekre érdemes figyelni, hogyha valahova halad a környéken. A városra közelítve pedig azt látom, hogy az Újvárosi templom előtt egészen piroslik a térképen, illetve a Volskála áruház előtti kereszteződésben, a Bezerédi utca, ami kritikus még, illetve a kórház északi sarka, és természetesen a központ szakasza, valamint az autóbuszállomás és a vasútállomás közötti rész az elkerülőn, egyébként minden más járhatónak tűnik. Rendőrökről érkezett bejelentés nem is egy, az 55-ös főúton Pörböly központjában vannak kint, az 51-13-as úton Ölcsény, illetve Decs között vannak a rendőrök, és ott mérnek, de kint vannak Bonyhád, illetve Zomba összekötő útján is, illetve az 65-34-es úton Kismányokon, úgyhogy arra is óvatosan haladjon, de bármerre is tart, figyeljen azért, és türelemmel vezessen, ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, hozza meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit, FM 101.
4: Az útinfót letudva már érkezhetnek is a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei ide az Antritra. Én Vörös Levente vagyok, és ha jól látom, akkor elállt az eső, bár az idő még mindig nagyon borongós, úgyhogy feldobjuk egy-két jó dallal. Katy Perry énekel, ez a Never Really Over.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

A kismadár elszállt a Republic dalolt itt az Antriton 14-22-kor, ahol mi is követjük azt a madarat, és szállunk tovább a délutánban a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Justin Timberlake-nél szállunk le, ezt tőle a Rock You Buddy.

0: kértem.
1: A Juninkkel raktuk össze a mozaikot itt az Antréton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között 9 perccel fél három után, amikor is meghoztam a legfontosabb időjárási információkat, mert az a helyzet, hogy kinézve az ablakomon nem sok jót látok, legfőképpen borús eget, és nemrég még az eső is esett, az időkép is erre hívja fel egyébként a figyelmet, mert sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra, és érkezhet is bizony még csapadék az elkövetkező órákban, nagyjából 18 óra környékén lehet vége, addig még egy élénk délnyugati szél is beköszön ide, úgyhogy nyárias ruha esernyővel ez az időkép ruhatipje, mert hogy egyébként nincs olyan hideg, tehát 18-19 fok van, ami azt hiszem, hogy már egészen jó, vagy még egészen jó, attól függ, hogy honnan nézzük, viszont az eső azért tudja rombolni az embereknek a hangulatát. A pollen jelentésünkről csak annyit, hogy az eperfa félék vannak ma magas koncentrációval jelen, illetve a nyíra, tölgy, a dió és a pázsitfű félék közepesen, úgyhogy ha itt a hét első felében fokozódó pollen terhelés miatt valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz, és ő tud segíteni. Egyébként nem várható felettünk fronthatás, ennek lehet örülni. Melegfrontra érzékenyeknél azért előfordulhat migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, illetve szédülés, ha kifejezetten érzékenyeknél ezt hangsúlyozom, illetve a szeles idő fokozhatja a fejfájásos panaszokat, és ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet mellé. Hát az áparok, zivatarok, azok itt vannak, úgyhogy romolhat az asztmások állapota, illetve nekik javasolt ezt az időszakot zárt térben tölteni, az időkép szerint. A napos időszak pedig jó hatással lehet a hangulatunkra, a közérzetünkre, hát ezt várjuk, ez lenne az igazi, hogyha tényleg most elvonulnának a felhők és kisütni a nap. Nem sok esély van rá, viszont ezt helyettesítjük most, mármint a naposkát. Jó dalokkal a folytatásban, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei csak feldobják a hangulatot egy kicsit. A Backstreet Boys énekel mindjárt, ez lesz az As Long As You Love Me, azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.
10: Én még meg sem születtem, amikor meghódították a világot, de egyszerűen imádom a dalaikat. Minden idők legnépszerűbb fiú együttesével folytatjuk. Jön Nick, Harvey, Brian, AJ és Kevin, vagy ahogy mindenki ismeri őket, a Backstreet Boys és az As Long As You Love Me, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Marshmallow és Halsey közöse a Bikányt forgott itt az Antritonom a kedvenceine meg a tegnap slágerei között a 14 óra utolsó perceiben. 3 minutum múlva már ott is járunk a 15-nél, amikor is Joli hozza a régiós térség legfontosabb híreit, én pedig utána vissza a legnagyobb dalokat. Tom Walker énekel majd elsőként, ez lesz a Leave a Light On.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs, és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Mesemondó verseny a könyvtárban. A sportközpont is csatlakozik a Tour de Hungary befutó programjához. Pénteken még lehetnek záporok. Jó napot kívánok, Jannár Joli vagyok. 2026. május 7-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A napokban tett feljelentést a dombóvári rendőrkapitányságon az a helyi férfi, aki még 2025 nyarán talált az interneten egy befektetési lehetőségről szóló hirdetést. Először telefonon hívták fel, és akkor még nemet mondott, de másodszorra meggyőzték, ezért befizette az első 100.000 forintot, amit euróra váltva utalt el. Ezt követően egy alkalmazáson keresztül tartották vele a kapcsolatot, hetente vagy két hetente hívták az aktuális lehetőségek és befizetések miatt. Egyenlege alakulását egy kereskedési platformon tudta követni. Annyira meggyőzte az üzletkötő, hogy egyszer 5 millió, aztán még 3 millió forint kölcsönt vett fel befektetési céllal. Azt követően újabb ajánlatot kapott, de már nem akart több hitelt, és jelezte, hogy nem szeretne többet befektetni. Az üzletkötő meggyőzte, hogy segítsen különböző utalásokban. A magyarázat az volt, hogy a kereskedéshez szükséges, hogy legyen pénzmozgás a számláján, ezért utalnak majd oda különböző összegeket, amiket tovább kell küldenie. A kérésnek eleget tett. Az egyenlegén ekkor már közel 57.000 dollárt látott, amit szeretett volna kivenni, de a feltételként szabott újabb 2 milliót már nem volt hajlandó befizetni. Ezután még kísérletet tettek, hogy kicsalják a pénzét, a teljes összeg elvesztésével fenyegették, majd megszakadt a kapcsolat. A rendőrség továbbra is kéri, hogy legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél. A kapcsolatfelvételkor használt telefonszámot és a hirdetőt célszerű internetes böngészőn ellenőrizni, ezzel elkerülhetik, hogy csalás áldozatává váljanak. A rendőrség napja alkalmából az év Tolna vármegyei rendvédelmi alkalmazottja elismerést azok a rendőrségen dolgozó rendvédelmi alkalmazottak kaphatják meg, akik kiemelkedően eredményes szakmai munkát folytatnak. Az idei évben Nagyné Ferenc Lívia rendvédelmi igazgatási alkalmazott vehette át a megtisztelő címet, aki 2013. szeptember 1-től dolgozik a Tamási rendőrkapitányságon előadóként. 2019. februárjától a Tamási Rendőrkapitányság segédhivatalának részlegvezetője. Munkáját magas színvonalon, nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen, precízen látja el. A Tamási Rendőrkapitányságon kiemelkedő tevékenységet végez az újonnan felszerelő rendvédelmi igazgatási alkalmazottak ügykezelő feladatainak betanításában. Az aktuális ügykezelést érintő változások ismertetésében, oktatásában, gyakorlati megvalósításában kiemelkedő szerepe van. Az I.S. Gyula Könyvtár mesemondó versenyt hirdetett Lázár Ervin születésének 90. évfordulója alkalmából általános iskolai gyerekek számára, amelynek részleteiről Nemes Ritát, a gyermekkönyvtár osztályvezetőjét kérdeztük.
7: Május 5-én tartottuk a Lázár Ervin születésnapjának 90. évfordulójára meghirdetett mesemondó versenyünket, az I.S. Gyula Könyvtárban, a Tudás Központban. Könyvtárunk nagyon fontosnak tartja az egyik legjelentősebb kortárs író, gyermekíró emlékének méltó ápolását, hiszen az ő munkássága ugye a Tolna megyei Alsó-Rácegres pusztához és környékéhez, illetve Szekszárdhoz is kötődik. Maga is így vallott, nem kétséges, minden a Nagyszederfánál kezdődött. Ezért hirdettük meg idén a mesemondó versenyt, melyre főleg Szekszárdról, de Paksról és Kurdról is érkeztek versenyzők. Összesen 14 nevezés volt, amiből 11-en tudtak végül eljönni a versenyre. A program nyitányaként a Garai János Általános Iskola drámacsoportja Hefner Edith drámapedagógus vezetésével idézte fel Lázár Ervin alakját, és adta elő a Vacskamati virágja című mesét. A versenyen két első helyezés született, Jankovics Marcell, a Szekszárdi Gyakorló Általános Iskola első osztályos tanulója adta elő a Hazudós Egér című mesét, és Fit Szilárd Ágoston, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 5. B osztályos tanulója pedig a Bárány Felhő Bodorító című mesével nyerte el szintén az első díjat. A kellemes hangulatú szép délután adta az ötletet, hogy ezentúl minden évben a születésnapon rendezzünk hasonló megmérettetést, úgyhogy erre már most bárki készülhet. Lázár Ervin tiszteletére pedig a mai naptól gyermekkönyvtárunk viseli az egyik mesehőszének, Mamintinek, a kicsi zöld tündérnek a nevét.
6: A Gemen ZRT 1,7 millió csemete ültetése mellett 41 tonna kocsányos és kocsánytalan, illetve csertölgymakot is vetett a most véget érő őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során. A Gemen ZRT a fenntartható erdőgazdálkodás alapján végzi erdősítési feladatait. Az erdők megújítása során a szakemberek őshonos, elegyes, a várható kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ennek tükrében zajlik közel 30 éve az idegenhonos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokra, amely feladatból az elmúlt ültetési idényben 110 hektár valósult meg. A meglévő erdőterület bővítését szolgáló erdőtelepítések során 10 hektár új őshonos erdőt ültettek a gemenci erdészek ott, ahol korábban mezőgazdasági termelés zajlott. Szerdán tartottak sajtótájékoztatót a Tour de Hungary kerékpárverseny szekszárdi befutójával kapcsolatban, ahol Kakas Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogyan kapcsolódik be a sportközpont a május 15-i befutó programjába.
8: A szervezés első percétől mi voltunk a kapcsolattartók, ugye itt az intézetek meg a versenyszervezők között. Hál' Istennek tényleg rugalmasan működött minden, úgyhogy nem sokszor kellett igazából nekem e-mailezgetnem ezzel kapcsolatban. Tényleg a várostól a kollégák, a rendőrségtől kezdve, a vagyonkezelőn át, tényleg mindenki, a tűzoltóság, akivel kapcsolatba kellett lépni, mindenki segítőkész volt, azonnal jöttek, mindenki próbálta a legjobb megoldásokat megtalálni minden helyzetre. Ugye, ahogy említve is volt, tényleg ez a város lezárása, a város életének a valamelyes megbénítása vagy megnehezítése lesz a legfőbb kihívás. Reméljük tényleg a minden lakos megértő lesz ebből a szempontból, mert tényleg ez egy olyan esemény Szekszárd életében, ami nagyon ritkán kerül erre. Nagyon nagy marketing értékkel bír, a világ szinte minden táján látni fogják. A versenyt is, és persze így Szekszárdot is. A két helyszín az a Kálvária kirától, ahol a hordokból alakítunk ki egy kerékpárt. Ezt nagyon szépen köszönjük a helyi borászatoknak a felajánlást a hordokra, és ide kijelzünk egy nagy molinót, amely hirdeti, hogy Szekszárdon van ez a helyszín. A másik pedig a méltán híres Bartina együttes fog egy élőképet alkotni a Béla király téren, ami szintén egy kiemelt megjelenés lesz a verseny közben. Igazából két egyesület is működik, az egyik a sportközpont szakosztályai között, ők az utánpótlásra vannak specializálódva, a másik pedig a szexárdi kerékpáros egyesület, ők pedig inkább a felnőtt versenyzőket versenyeztetik, és a nálunk a sportközpontnál egyre nagyobb sikerek vannak. Ebből látszik, hogy már a Marosi Alexa el is igazolt egy belga, mondjuk úgy, hogy profi együtteshez. A felnőtteknél pedig látjuk, hogy Filutás Viktor révén azért van egy olyan versenyző, aki Magyarországon egy eléggé elismert név ebben a sportban.
6: Pénteken éjszakon szakadozott a felhőzet, változó napsütés, a valószínű még a déli ország félben határozott a felhőzet, gómai felhőzet várható, inkább délelőtt előforduló bujkálóbb napsütéssel. Délelőtt zömében csapadékmentes idővel lehet számolni, csak kis eséllyel elvétve lehet futóhelyi zápor, elsősorban az északkeleti határvidéken. A déli óráktól ismét nő a szorványosan záporok, zivatargócok kialakulásának esélye. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Szekszárdon péntek hajnalban 11, napközben 23 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Julina, köszönjük szépen a híreket, 15 óra után járunk 8 perccel, én Vörös Levente vagyok, az időnk pedig odakint nem lett jobb, a kedvünk viszont még attól még lehet. Tom Walker énekel, ez a Leave a Light On.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you.
1: A Fugees dal volt, ez volt a Killing Me Softly, itt az Antréton, ahol a ma kedvencei szólnak az ilyen tegnapi slágerek mellett. Lenny Kravitz nevéről nem biztos, hogy mindenkinek a ma kedvencei ugranak be, de hiába 61 éves, nemrég még elég aktívan tolta az ipart. Szólt tőle a Chamber, itt a 101-en.

0: Ha jó kedv, akkor Nico Santos és persze az Antrit, ezt hallotta az All Time High szólt itt az Antriton, 15 óra 37 a pontos időnk, és mozi műsort hoztam, mert hogy ma fordult a mozi, úgyhogy érdemes megint csak rávetni magunkat a jó filmekre. Hát az Ördög Predatisel 2 az maradt, átkerült a 17 órási sávba, illetve pontosabban visszakerült a 17 órási sávba. Ez egy olyan film, ami 20 év után újra egy új résszel jelentkezik, 120 perc egyébként, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Sidney Sweeney a főszerepekben, a New York City divatos utcaira és a Runway magazin sikes irodáiba a 2006-os világsiker után térnek vissza, illetve érkezik egy új film, a Magánügy, ez egy francia filmdráma, 105 perc, a neve pszichiáter, Lilian Steiner mélyen megrendül egyik páciense hirtelen halála miatt, úgyhogy ezért nyomozásba kezd. Érdekes filmeknek ígérkeznek, a Zöldök Predatisel 2 hát döntögeti a rekordokat igazából, és óriási blockbusterként emlegetik a nagyvilágban és idehaza is, úgyhogy érdemes rá benevezni, egészen sokáig műsoron van itt Szexáron is, de természetesen már a mai napon is 17 órától lehet megnézni, minden egyéb fontos info pedig a szexárlagóra.hu oldalon található, mi pedig megyünk is tovább a dalokkal, hogy csak hogy jó legyen a kedvünk, a Bikini érkezik, egy ikonikus magyar együttes, ez lesz a Legyek Jó, azonnal!
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ugye tudja már, a CDA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, König sajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akció vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Dom Pepe!
1: Ennyi volt a reklám!
0: A Bikini együttessel megyünk tovább, akik a rendszerváltás előtt kritikus dalaikkal lettek felkapottak, majd a 90-es évek elején úgy döntöttek, hogy már nem éri megzenélni, de 5 évvel később aztán újra összeálltak és megint szólnak az óriási slágerek, olyanok, mint most, a Legyek Jó, itt a 105-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a rád...

0: A Stereo MC-s és a Connected, ez volt utoljára 15 órában itt az Antriton, úgyhogy hamarosan vége a munkaidőnek, lepörögtek az utolsó percek is, már persze a szerencséseknek. 3 perc múlva 16 óránál járunk, úgyhogy összegyűjtöm a legfontosabb útinfókat, aztán előbb még jönnek a hírek, végül pedig a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel megyünk tovább. Craig és David és Sting is énekel majd, ez lesz a Rise and Fall. Elő viszont egy mai kedvenc pörög, Benson Boone és a Mystical Magical. Ne menjen sehova!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
5: Buli a köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket, megtéveszthette a fogyasztókat a One Magyarország. Csaknem 1,7 millióan adták be SZJ a bevallásokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcs termő területek többsége található. A helyzetfelmérés még tart, de az már biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruitweb a fagyvédelem és a enyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Megtéveszthette a fogyasztókat a One Magyarország, ezért a telekommunikációs céggel szemben versenyfelügyeleti eljárást indított a gazdasági versenyhivatal. A gyanú szerint a vállalkozás világnapi egy szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat egyes fontos jellemzőkről, és arról sem, hogy milyen váratlan költségeket okozhatnak a fogyasztók számára, közölte a hatóság szerdán az MT-vel. Példaként említik, hogy nem teszik felismerhetővé, miszerint a világnapi egy egyes előfizetői szolgáltatási szerződéseknél automatikusan aktiválódik, és ebben az esetben a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internet hozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles. Már csak 2 hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg, hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-éig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1 plusz 1 százalékról. Az Európai Parlament elfogadta azt a tervezetet, amely szigorítana az állattartáson. Az új állatvédelmi törvénytervezet főleg az állatkereskedelemre koncentrál, de a gazdikra vonatkozó passzusokat is tartalmaz. Eszerint telepen élő kutyáknak biztosítani kell a mozgás lehetőségét akár minimum 1 órás sétáltatással, utóbbi alól csak az állatorvos adhat felmentést. A kutyákon kívül kötelezővé tennék a macskák számára is a mikrocsipezést, amelyre ugyanúgy minden adatát és veszettség elleni oltását rögzítenék, mint a kutyáknak. Megtiltanák a közeli rokonok párosztatását, illetve a tenyésztés során a túlzott tulajdonságok kifejlesztését, ugyanis utóbbi egészségkárosító az állatra nézve.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyterejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra múlt 3 perccel itt vannak a legfontosabb közlekedési infók az utakról, és mondom is tényleg a legfontosabbakat. Nagymányok után, ugye Bonyhád után Nagymányoknál történt egy baleset nemrég, úgyhogy ott érinti a korlátozás nagyjából mindkét oldalt, óvatosan, ha arra felé halad. De kint vannak még munkagépek több helyen is, például a 6-os főúton aszfaltozás miatt mindkét irányban félpályás lezárás van a Siófoki elágazó előtt, után ahonnan jövünk, ugye. Aztán a Szakály és Hőgyész között a 65-ös főúton Árokpatka és Szegély rendezés zajlik emiatt a félpályás lezárás, végül pedig az M6-oson vannak munkálatok, Bátaszéki fellehajtónál aszfaltoznak, úgyhogy a Budapest felé tartó oldalon a sávlezárás van, a leálló sávot nem lehet használni, illetve híd és átereszt javítás karbantartás miatt a 168-as kilométer körnél lezárták az országhatár felé tartó oldalt, ez az alagutaknál érinti a forgalmat. Ezen kívül persze érdemes a városban is igen csak figyelemmel haladni, mert megélénkül a forgalom, az újvárosi templom előtt vannak kifejezetten sokan, illetve a Damjanics utcától egészen a központig, aztán a kórház északi sarkánál, a Kápolnánál élénkül meg megint csak az autósor, illetve a Csatári torok körforgalma is hát kezd kevésbé járhatóvá válni. Az elkerülő novolántelepi lámpák fogják a forgalmat, és végig az autóbuszállomás, illetve a vasútállomás közötti szakaszig igen csak sokan vannak, ahol ilyenkor megszaporodnak a gyalogosok, még talán az eső ellenére is, úgyhogy ott különösképpen figyeljen rájuk. Rendőrökről is kaptunk bejelentést, nem is egyről. Itt Szekszárdon az újvárosi temető után az északi körforgalom felé áll kint a trafi, ez ugye a Rákóczi utca, illetve az 55-ös főúton is Pörbölynél, illetve Alsónyék és Pörböly között azon a bizonyos szakaszon kint vannak még a rendőrök, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, ossza meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Útinfók letudva, irány haza a szerencsésebbeknek. Én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig a ma kedvencé és a tegnap slágerei pörögnek. Egy elképesztő sztorit is hozok majd, elő viszont még Benson Boone-nek el. Ez a Mystical Magical.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

Alan Walker és az Alan Dallama még cseng a fülünkben, ez pörgött itt az Antriton 16-19-kor, én pedig egy hihetetlen sztorit hoztam, ami tényleg azt támasztja alá, hogy nem vagyunk egyedül. Angol órájára rohant ki ugyanis egy 15 éves, tehát 9-es fiatal, aki a telefonjára kapott egy értesítést. Még áprilisban történt az eset, de csak mostanában kapott nagyobb nyilvánosságot. Bognár Béres Gyula egy budapesti gimiben ücsörgött, amikor a Save City alkalmazása riasztott a telefonján, és azonnal a közeli parkba sietett, ahol egy eszméletlen férfi feküdt kisebb tömeggel maga körül. A diák képzett elsősegélynyújtóként megkezdte az újraélesztést, és az összeesett férfi újra vett levegőt, de kicsivel később a keringése megint leállt, Gyula pedig újra neki kezdett a szívmasszázsnak, újra sikeresen. Közben megérkeztek a mentősök is, úgyhogy a fiatal srác még segített nekik, majd visszament az órára, ahol természetesen elnézést kért, és elmondta, hogy ugyan mi is történt. Az esetről a Közgazdasági Politechnikum természetesen hírt adott, és azt írják, nagyon büszkék rá, amiért segített megmenteni egy életet. És azt hiszem, hogy mi is ismeretlenül büszkék lehetünk rám, úgyhogy hatalmas pacsi és taps jár neki. Aztán én pedig egy olyan dalt küldök Gyulának, amit még lehet ő is tudott, mert nemes cselekedett közben. A Bee Gees énekel most itt az Antriton. Szól a Stayin' Alive.

Madonna és a Material Girl egy igazi klasszikus, a múltból, ami szólt itt az Antritón, a kedvencei meg a tegnap slágerei között 16:36-kor, és befutott közben hozzánk egy kívánság az Antrit.hu-n Mariannától, aki Dido egyik zseniális felvételét kérte, én pedig igyekszem teljesíteni is ezeket a kívánságokat. A Life for End, már szól is neki mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Ajánlatunk. Chio chipsek csak 299, 1 kg-os Mirelit hasábburgonya 599 forint, Königsajt 1799 forint per kilogram, 20%-os tolletejföl 374, 1 kg sertés zsír 614 forint. Áraink május 7-től 10-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier, csavar és zárszaküzlet

0: a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Az ötszörös Brit Awards győztes Dido érkezik, aki az elmúlt évek egyik legsikeresebb brit előadója. A zenéje a pop, a folk és az elektronika tökéletes keveréke. Első két albuma, a Not Angel és a Life for Rent pedig minden idők leggyorsabban fogyó lemezei közé tartoztak. Utóbbi névadója szól most.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Az All For One énekelt óráink utolsó percében, az ez volt az Ice Fair itt az Antriton. Nagyjából két perc múlva már ott is járunk a 17 óránál, remélem hazaért minden rendben, úgyhogy természetesen lehet egy kis hangot adni az Antritra, a rádióra, és akkor mehetnek tovább a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei a híreket követően. Énekel majd a KWS és a Please Don't Go. Megjönnek a Sophie and the Giants a Paradise-al. Bulizunk tovább, ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-2730. www.ergonom.hu.
6: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Már nem gyanúsított Szabó Bence százados, szinte lenullázta a szőlőtermést a fagy az Alföldön. Magyarország visszaadta a lefoglalt ukrán pénzt és aranyat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megszűnt a Szabó Bence százados elleni gyanúsítás, ezt maga az érintett közölte Instagram oldalán. Bejegyzése szerint a legfőbb ügyészség úgy indokolta a döntését, hogy a hivatali visszaélés gyanúja idő előtti volt, és jelenleg az sem valószínű, hogy célja jogtalan előny szerzése vagy hátrány okozása lett volna. Az ügyben ugyanakkor a nyomozás nem zárult le, eszközeit továbbra is vizsgálják. Szabó korábban egy videóban arról beszélt, hogy az alkotmányvédelmi hivatal nyomására kellett nyomoznia a Tisza párthoz köthető informatikusok ügyében, akiknél állítása szerint álpedofil váddal tartottak házkutatást. Az ukrán elnök szerint a magyar hatóságok szerdán visszaszolgáltatták az Osad Bank márciusban lefoglalt készpénzét és aranyát. Az ukrán elnök szerint a pénzeszközök és az értéktárgyak már teljes egészében visszakerültek ukrán területre. Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontosnak nevezte a fejleményt. A történet március elején kezdődött, amikor a Nemzeti Adó és Vámhivatal a terror elhárítási központ közreműködésével feltartóztatott két ukrán páncélautót. A hatóságok lefoglaltak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat, valamint előállították a konvoj hétfős ukrán személyzetét. A NAV akkor azt közölte, pénzmosás miatt nyomoznak. A 27 milliárd forint értékű vagyon visszatartása miatt Kijev korábban állami banditizmussal vádolta Magyarországot. Több évtizede nem tapasztalt tavaszi fagy sújtott az Alföldet május 1-én reggel, amely súlyos károkat okozott a szőlőültetvényekben. Koks Csaba borász, a Hajós Bajai borvidék elnöke szerint a térség több mint 23 ezer hektárnyi ültetvényének közel 80%-a szenvedett teljes fagykárt. A szakember úgy véli, a rendkívüli pusztítás összefügg a klímaváltozással, az aszállyal és az elsivatagosodással, amelyek miatt nappal nagy meleg, éjjel pedig fagy alakul ki. Hangsúlyozta, hogy az ágazatot ilyen mértékű kár 40-50 éve nem érte Magyarországon. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva, május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövid séta keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. Magyarországon is gyakorinak számít a fülemüle, ez a veréb méretű barnás felsőtestű vöröses farkú madár, nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyterejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.
0: Az utolsó óránkban léptünk itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, egészen egy órán keresztül még pörgetjük a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Az időnk úgy néz ki, hogy nem lesz jobb, de legalább nem esik, ennek örülünk, meg persze Sophie and the Giantsnek és Purple Disco Machine közösének, a Paradise-nak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: A The Script és a Superheroes egy jó kis lazulgatós dal szólt itt az Antriton, ahol az ilyen mai kedvencek mellett a tegnap slágere is felcsendülnek. A Beat Systemmel repülünk most vissza a 90-es évekbe. Ez már a Fresh, a 105-en.

Mindenkire szerepár az LGT cirkuszában. Miénk ez a cirkusz? Ez volt itt az Antriton 17 óra 35 perckor, amikor információkat hoztam az SZIA-nk 1%-ának felajánlásáról. Ugye a személyi jövedelem adók 1%-át fel lehet ajánlani civil szervezeteknek, alapítványoknak, illetve egyesületeknek és állatmenhelyeknek is. Érdemes ezzel tisztában lenni. Május 20-a a határidő, tehát nem szabad az utolsó pillanatra hagyni. Az ESZIA felületén lehet egyébként megtenni a legegyszerűbben ezt a bizonyos bevallást. Ugye itt 1+1%-ról tudunk jelentkezni, hát rendelkezni egészen pontosan, ami, hogyha nem rendelkezünk róla, akkor bennmarad a közös kasszában, tehát ez nem egy plusz költség, hanem egy ingyenes lehetőség, és ezzel támogathatunk akár egy szívünkhöz közel álló alapítványt, vagy éppenséggel közösséget. Ugye két darab 1%-ról döntünk, itt említettem, hogy 1+1, az egyik egy regisztrált civil szervezetnek megy, a másik pedig egy technikai számos kezdeményezetnek, ami vagy bevett egyház, vagy a Nemzeti Tehetségprogram lehet, ami nagyon fontos, és egy kényelmi funkció egyébként, hogy ha már korábban egyháznak vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak tett felajánlást, akkor nem kell erről újra nyilatkozni, mert ezt a NAV automatikusan viszi tovább. A civileknek adott 1%-ról viszont minden évben kell küldeni egy nyilatkozatot, és ezzel le kell zárni, úgyhogy május 20 ez a határidő, érdemes feljegyezni a listába. Több mint 35 ezer civil szervezet közül lehet választani, úgyhogy mindenképpen érdemes kicsit böngészgetni, ha még nincs még meg a kedvezményezet, és akkor valahova azért mégiscsak odaadni ezt az 1%-ot, ami lehet, hogy nem tűnik sok pénznek, de azért összeadódva már egy elég tetemes összeg is lehet belőle, és tényleg bármire fordíthatják aztán ezt a civil szervezetek, nagy segítség tud lenni nekik. Én pedig abban segítek, hogy szórakozzunk a folytatásban, és ne unatkozzunk, megtanulunk repülni a Foo Fighters-el, ez lesz a Learn to Fly. Előbb viszont még Dua Lipa rukkol elő, az új szabályokkal New Rules, ez is szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító,

0: pedagógiai munkatárs, személy- és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Jön a koszovói albán származású énekesnő, aki modellként kezdte karrierjét, majd 2017-ben kiadta a saját magáról elnevezett albumát. Épp csak 30 éves, de már több díjat is bezsebelt pár toplista elsőséggel együtt. Ő most Dua Lipa és a New Rules itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ákossal és a Hello-val búcsúzom, itt az Antriton, 18 órához érünk lassan. Én is mondhatom, hogy Hello-val viszont hallásra. Előbb viszont még felhívom a figyelmét, hogy holnap reggel utoljára a héten Dáviddal ébredezhet, akihez a fontos információk után majd Vali érkezik, vele napi ötösöznek, végül pedig az önvéleményére is kíváncsiak lesznek a 74-es körzet 444-444-es száma holnap reggel 8 és 9 óra között. Én 13 órától jövök, ahogy eddig is tettem, addig pedig további jó szórakozást és szép estét kívánok. Vörös Levente búcsúzik. A viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 0-24-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepén sem! Wow, Dom Pepe!
5: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjai újragondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki Tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki Tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.
1: Antrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
4: Megsemmisítették a szolidaritási adóról szóló kormányrendelet egyes részeit, megalakul az új országgyűlés szombaton. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette és megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, közölte a testület szerdán. Az ügyben az Országos Bírói Tanács fordult az AB-hoz, arra hivatkozva, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési jogot. A kifogásolt szabályok kizárták a közigazgatási perek lehetőségét a szolidaritási hozzájárulás megállapításával és beszedésével kapcsolatban. Ügyekben. Továbbá előírták a folyamatban lévő perek megszüntetését is. Az UBT szerint mindez visszafordíthatatlan következményekkel járhatott volna a már folyamatban lévő eljárásokban, ezért kérte a szabályok visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a kifogásolt rendelkezések hatályukat vesztik. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napi rendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. Titkos szavazással a frakció vezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Solyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt lista vezetőjét az új kormány megalakításával. Egy 47 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló telep épül 12,5 milliárd forintból az oroszlányi erőmű területén négy vállalat összefogásával, mondta az MTI-nek a projektmenedzsere. Jeszenszky Gábor tájékoztatása szerint a létesítmény alkalmas arra, hogy késlekedés nélkül kiszolgálja a magyar villamos energiarendszer kiegyensúlyozását végző Mavir ZRT igényeit, valamint csúcsidőszakban áramot tápláljon a hálózatba. A létesítmény 40 szabványos konténerből áll, amelyekben egyenként 1500 lítium akkumulátor cella található. A berendezések Kínából érkeznek, a rendszert egy német gyártmányú áramátalakító hangolja össze. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring, a legmagasabb háromcsillagos akkreditációt kapta a Nemzetközi Automobil Szövetségtől. Az FIA a versenypályákat 1-től 3 csillagig minősíti, aszerint milyen szintet értek el a fenntarthatóság területén. A Hungaroring közlése szerint az értékelés során a napi működést, a létesítményüzemeltetést és a rendezvényszervezést vizsgálták, különös tekintettel az energiafelhasználásra, a hulladékgazdálkodásra, a vízhasználatra, a talajvédelemre és a levegő minőségre. A minősítéshez dokumentációt kellett benyújtani, valamint helyszíni és online auditon is részt vett a pálya. Gyulai Zsolt, a Hungaroring elnök vezérigazgatója azt mondta, nem csak a három csillag megszerzése volt fontos, hanem maga a fenntartható működés is.
1: Rádió Antrit időjárás.
4: Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Milyen pontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema verítékben.